0: színművészt a Farkasréti temető ravatalozójában, közölte a művész családja. A Halhatatlanok társulatának örökös tagja 2026. július 2-án 83 éves korában hunyt el. Szilágyi Tibor 1965-ben végzett a Színház és Filmművészeti Főiskolán. Több mint 150 színházi szerepet játszhatott el a világirodalom legnagyobb drámai karaktereitől a komédiákig. Emellett több mint 120 filmben és televíziós produkcióban nyújtott felejthetetlen alakítást. Szombaton többnyire napos idő várható komoly felhőkkel. Kevés helyen nagyobb eséllyel délnyugaton és északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. Az északios szél élénk, helyenként erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nagyrészt 10 és 16 fok között alakul. Napközben aztán már 26-33 fok várható.
1: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

0: igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel.
1: Éppen álmodtunk, vagy ketté váltunk, volt, hogy súlytalanul égbe szálltunk.
0: Itt a 93.4-en.
2: Rádió

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Éjjel három óra van.
1: Éjjel három óra van.
2: Nálunk a legnehezebb bírósághoz fordulnia a szegényeknek. Nevet kapnak az idén 40 éves Hungaroring kanyarjai. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News.
1: Magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Magyarországon a legnehezebb bírósághoz fordulniuk a szegényeknek az Európai Unióban. Helyzetük javítása érdekében az igazságügyi miniszterhez fordult az Amnesty International Magyarország, közölte a jogvédő szervezet legújabb kutatások eredménye alapján. Pont azok nem jutnak ingyenes állami jogi segítséghez Magyarországon, akiknek a legnagyobb szüksége lenne rá, áll a közleményben. A jogvédő szervezet legújabb kutatása bemutatja, az ingyenes jogi segítségnyújtás jelenlegi rendszere hogyan növeli a leginkább rászorulók kiszolgáltatottságát, miközben relatíve kevés pénzből, némi odafigyeléssel könnyen fel lehetne számolni a tömeges jogsértést, írták. A MÁV Plusz alkalmazásban már elérhetők térképen a valós idejű késési adatok, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Kiemelte, folytatják a Lázár János által betiltott vasúti információk újbóli nyilvánossá tételét és az utastájékoztatás fejlesztését. Hangsúlyozta, a MÁV Plusz applikáció új verziója jelentős előrelépést hoz a valós idejű utastájékoztatásban, ugyanis már itt is elérhetők a vonatinfó adatai, a menetrend főre kattintva valós időben követhetők a vonatok, a hívek és a tramtrain járatok. Régiós nézetben pedig már a helyközi autóbuszok is megjelennek, a menetrendtől való eltéréseikkel együtt. Ismét hagyományos és kortárs japán kultúrát bemutató manga nappal várja az érdeklődőket július 25-én a Néprajzi Múzeum, közölte az intézmény. A közleményben kiemelték, a második alkalommal megvalósuló egésznapos programsorozata Manga Hokusai Manga című kiállításhoz kapcsolódva várja az érdeklődőket. A szervezők tájékoztatása szerint a tavaszi nagy érdeklődés mellett megrendezett esemény folytatásaként a látogatók ezúttal is előadásokon, kurátori tárlatvezetéseken és beszélgetéseken ismerhetik meg a több mint 200 éves Hokusai örökség és a kortárs japán képregények, mangák kapcsolatát, valamint a japán vizuális kultúra sajátosságait. A Forma 1-es magyar nagydíj pénteki napján nevet kapnak az idén 40 éves Hungaroring kanyarjai, jelentette be Gyulai Zsolt, a Hungaroring Sport ZRT elnök vezérigazgatója. A július 24-e és 26-a közötti magyaródi verseny hétvégét felvezető szerdai budapesti sajtótájékoztatón a sportvezető kiemelte, a tavalyihoz hasonlóan idén is sok szurkolói aktivitással készülnek a fővárosban. A Hősök terén ismét lesz F1-es installáció, a Dunán mostantól a futamig folyamatosan jár egy Hungaroring dizájnú utasszállító hajó, amelyre programokat is szerveznek. Felavatják a felújított főépületet, elfoglalják a világszínvonalú versenyirányítási központot, és a Media Center is beköltözik a végleges helyére. Szombaton többnyire napos idő várható komoly felhőkkel. Kevés helyen nagyobb eséllyel délnyugaton és északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. Az északias szél élénk, helyenként erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nagyrészt 10 és 16 fok között alakul, napközben aztán már 26-33 fok várható.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
0: Igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Mielőtt munkához látsz, Beluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Beluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő. Na, ez biztos nem a Jasin bútoráruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútoráruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: Egész nyáron építkezel? Akkor most ideje, hogy ez ne csak a háznak legyen jó, hanem neked is. Wellness hétvége, romantikus vacsora és vásárlási utalvány vár most rád. Vásárolj legalább 50 ezer forint értékben a Vicink Tüzépker Kft-nél október 31-éig, és nyerd meg értékes ajándékaink egyikét. Júliusi ajánlatunk. 25 kg-os pórus betonragasztó most csak 2790 forintért. És ez még csak egy a sok akció közül. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. Vicink Tüzép. Jó neked!
1: Reklám voltam, viszont hallásra. Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
5: Idézd fel a percet, az arcot újra.
1: 93.4. Rádió.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: ez, beindulok este.
1: Hajnali 4 óra van.
2: Hajnali 4 óra van.
3: Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése. Bővítik a kerékpárszállítási lehetőséget az autóbuszokon. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
1: Novel,
2: Noticias,
1: Novinky,
2: News.
1: Magyarul és érthetően
2: hírek.
3: Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése. A kormány a jövő hétre is kezdeményezte a parlament összehívását. A miniszterelnökséget vezető Rupp Válint rendkívüli ülés összehívásáról szóló kezdeményezése szerdán került fel a parlamenti honlapra. A dokumentumban a miniszter a rendkívüli ülés időpontjának július 13-14-ét javasolja. A kabinet hét előterjesztés parlamenti megvitatását kezdeményezi. Tárgyalják az egyes adótörvények módosításáról szóló előterjesztést, valamint az alaptörvény 17. módosítását is. Kivonulhat Magyarországról a Tesco. A Tesco fontolgatja közép- és kelet-európai tevékenységeinek eladását, ami lezár rá a vállalat 3 évtizedes próbálkozását, hogy megtelepedjen a kontinensen, írja a Financial Times. Az Egyesült Királyság legnagyobb szupermarketje a brit piac mellett Írországban, Szlovákiában, Csehországban és Magyarországon van jelen. A Tesco Globál Áruházak ZRT magyarországi munkavállalóinak száma az Optán cég nyilvántartása szerint közel 9000 fő. Az utolsó 2 évet viszont több mint 32 milliárdos veszteséggel zárták. Nem a legforróbb megyékben a legnagyobb a többlethalálozás. Annak mértékét a helyi tényezők, így az egészségügyi ellátás, a lakáskörülmények és a felkészültség is jelentősen befolyásolják, ami fontos szempont lehet a közegészségügyi felkészülésben, derül ki az Eötvös Loránd Tudományegyetem elemzéséből. Szabó Péter és Pongrácz Rita kutatók az elmúlt 11 év adatai alapján vizsgálták meg, hogy mely megyéket sújtották leginkább a hőhullámok, és hol jártak a legnagyobb többlethalálozással. A kutatók kiemelték, a hőhullámok sokkal hosszabbak, intenzívebbek és gyakoribbak, mint néhány évtizede. Az intenzív hőhullámok Tolna megyében 35, Baranyában 28, Jász-Nagykun-Szolnokban 26, Bács-Kiskunban 25, Budapesten és Békésben pedig mintegy 24%-os többlethalálozást eredményeztek. Jelentős járatsűrítéssel, megnövelt férőhelyekkel és éjszakai bagolyvonatokkal készül a MÁV csoport az idei EFOT fesztiválra. Budapest és a Velencei tó között napközben fél óránként követik egymást a vonatok, Kápolnás-Nyékvasútállomástól pedig közvetlen transferbuszok szállítják a buliszókat a helyszínre. A buli végén sem marad senki a Velencei tónál, a MÁV csoport ugyanis éjszakai plusz járatokkal biztosítja a biztonságos hazatérést. Szombaton többnyire napos idő várható komoly felhőkkel. Kevés helyen nagyobb eséllyel délnyugaton és északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. Az északios szél élénk, helyenként erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nagyrészt 10 és 16 fok között alakul. Napközben aztán már 26-33 fok várható.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab. Labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201. Dablab.dabas@gmail.com.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: 5 óra van.
1: Hajnali 5 óra van.
2: Lejjebb csúsztunk a listán, de így is élhető város Budapest. Több kiló kokaint fogtak egy fővárosi lakásban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News.
1: Magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Az elmúlt években kialakult rendszer lebontása szükségszerű, hangsúlyozta Melvétei Barna Márton az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának szerdai ülésén Budapesten. A Magyarország alaptörvényének 17. módosítása címmel benyújtott törvényjavaslatról szóló bizottsági vitában a politikus azt mondta, szükségszerű rendszerváltásnak része a köztársasági elnök menesztése, valamint a miniszterelnök és a képviselők mandátum hosszabbításának maximálása. Melvétei Barna Márton kiemelte, a mandátum korlátozásának jogi indoka az, hogy olyan hatalomkoncentráció alakult ki az előző kormány idején, amelyben új erő vagy új ember képtelen volt megjelenni. Budapest a 36. legélhetőbb város a világon, derül ki az Economics Group éves rangsorából. Ez ugyan 4 helyen hátrébb van, mint tavaly, ugyanakkor még így is nagyon jó pozíció. A rendszerváltó kelet-közép-európai országok fővárosai között még mindig a magyar főváros van a legjobb helyen. A világ legélhetőbb fővárosa idén is Koppenhága lett, a második helyen Bécs, a harmadikon pedig Melbourne áll. A rangsoroláskor 5 tényezőt rangsoroltak 0-tól 100 pont között. Ez a stabilitás, egészségügy, kultúra és környezet, oktatás, illetve infrastruktúra, amiből aztán átlagot vontak. Újabb 5 forgalmas fővárosi csomópontban helyeznek üzembe új, nagy kijelzős jegy- és bérletautomatákat, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Közleményük szerint a Deák Ferenc téren és az Oktogonnál már hónapok óta üzemelő nagy kijelzős készülékek mellett július elejétől a Móricz Zsigmond környéken, a Kormin negyednél, a Városmajornál, az Asztúriánál és a Ferenciek terén helyeztek üzembe új generációs automatákat. Éjszakai zajjal járó karbantartásokat végez a MÁV a Budapest-Veresegyház-Vác vasútvonal több pontján, írja az ittlakunk.hu. A munkák érintik a Nyugati pályaudvart, Rákos rendezőt, Rákos palotát, Újpestet, valamint Fótot és Veresegyházat is. A vasúti munkagépek főként a késő esti és hajnali órákban dolgoznak, ezért a környéken élők zajra számíthatnak. A karbantartás részeként 4 vasúti közúti átjárót is átépítenek, ezért több helyen ideiglenes lezárások lesznek. Több mint 5 kg kábítószert találtak a rendőrök egy budapesti lakásban. A lefoglalt drog fekete piaci értéke mintegy 30 millió forint, közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda. A közlemény szerint a kábítószer bűnözés elleni hivatal pécsi osztálya egy budapesti férfi ellen indított nyomozást, mert felmerült a gyanú, hogy kábítószerrel kereskedik. A nyomozók június 29-én fogták el, ruházatának átvizsgálásakor 3 csomag kokain gyanús fehérport találtak nála. A gyanúsított lakásában és tárolójában rengeteg kábítószert találtak, emellett 770 ezer forintot és egy személykocsit is lefoglaltak, valamint zároltak egy bankszámlát. Szombaton többnyire napos idő várható komoly felhőkkel, kevés helyen nagyobb eséllyel délnyugaton és északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. Az északias szél élénk, helyenként erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nagyrészt 10 és 16 fok között alakul, napközben aztán már 26-33 fok várható.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
0: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
1: Rádió Davas, az otthon hang.

0: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
2: Trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger. Way over town.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Pero no.
1: Amikor a szó már nem elég.
2: Amikor minden mondat kevés.
1: Amikor a józanész semmit sem ér.
2: Ott kezdődik a szenvedély.
1: Érezd a zenét.
2: 93.4.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
0: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az aranykorona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Aranykorona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
3: Telefonszám 29 361 776.
4: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
5: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
6: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Triple X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Triple X lendületbe visz.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Reggel 6 óra van.
1: Reggel 6 óra van.
2: Lejjebb csúsztunk a listán, de így is élhető város Budapest. Több kiló kokaint fogtak egy fővárosi lakásban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News.
0: Magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Az elmúlt években kialakult rendszer lebontása szükségszerű, hangsúlyozta Melldétei Barna Márton az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának szerdai ülésén Budapesten. A Magyarország alaptörvényének 17. módosítása címmel benyújtott törvényjavaslatról szóló bizottsági vitában a politikus azt mondta, szükségszerű rendszerváltásnak része a köztársasági elnök menesztése, valamint a miniszterelnök és a képviselők mandátum hosszabbításának maximálása. Melldétei Barna Márton kiemelte, a mandátumhoz korlátozásának jogi indoka az, hogy olyan hatalomkoncentráció alakult ki az előző kormány idején, amelyben új erő vagy új ember képtelen volt megjelenni. Budapest a 36. legélhetőbb város a világon, derül ki az Economics Group éves rangsorából. Ez ugyan 4 helyen hátrébb van, mint tavaly, ugyanakkor még így is nagyon jó pozíció. A rendszerváltó kelet-közép-európai országok fővárosai között még mindig a magyar főváros van a legjobb helyen. A világ legélhetőbb fővárosa idén is Koppenhága lett, a második helyen Bécs, a harmadikon pedig Melbourne áll. A rangsoroláskor 5 tényezőt rangsoroltak 0-tól 100 pont között. Ez a stabilitás, egészségügy, kultúra és környezet, oktatás, illetve infrastruktúra, amiből aztán átlagot vontak. Újabb 5 forgalmas fővárosi csomópontban helyeznek üzembe új, nagy kijelzős jegy- és bérletautomatákat, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Közleményük szerint a Deák Ferenc téren és az Oktogonnál már hónapok óta üzemelő nagy kijelzős készülékek mellett július elejétől a Móricz Zsigmond környéken, a Kormin negyednél, a Városmajornál, az Asztúriánál és a Ferenciek terén helyeztek üzembe új generációs automatákat. Éjszakai zajjal járó karbantartásokat végez a MÁV a Budapest-Veresegyház-Vác vasútvonal több pontján, írja az ittlakunk.hu. A munkák érintik a Nyugati pályaudvart, Rákos rendezőt, Rákos palotát, Újpestet, valamint Fótot és Veresegyházat is. A vasúti munkagépek főként a késő esti és hajnali órákban dolgoznak, ezért a környéken élők zajra számíthatnak. A karbantartás részeként 4 vasúti közúti átjárót is átépítenek, ezért több helyen ideiglenes lezárások lesznek. Több mint 5 kg kábítószert találtak a rendőrök egy budapesti lakásban. A lefoglalt drog fekete piaci értéke mintegy 30 millió forint, közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda. A közlemény szerint a kábítószer bűnözés elleni hivatal pécsi osztálya egy budapesti férfi ellen indított nyomozást, mert felmerült a gyanú, hogy kábítószerrel kereskedik. A nyomozók június 29-én fogták el, ruházatának átvizsgálásakor 3 csomag kokain gyanús fehérport találtak nála. A gyanúsított lakásában és tárolójában rengeteg kábítószert találtak, emellett 770 ezer forintot és egy személykocsit is lefoglaltak, valamint zároltak egy bankszámlát. Szombaton többnyire napos idő várható komoly felhőkkel. Kevés helyen nagyobb eséllyel délnyugaton és északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. Az északias szél élénk, helyenként erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nagyrészt 10 és 16 fok között alakul. Napközben aztán már 26-33 fok várható.
3: Lelátó extra!
4: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Második vasadi vágta, a nemzeti vágta előfutama 2026. július 11-én. Ismét benépesül a vasadi sportpálya a vasadi vágtán. Látványos lóversenyek, csikos bemutató, a Nemzeti Lovas Színház előadása, a Zaporozsec koncertje, kézműves vásár, gyermekprogramok, finom ételek és esti utcabál várja a látogatókat. Az ünnepélyes megnyitó és a pályaszentelés 10 óra 30-kor kezdődik majd, ezután indulnak a Huszár gyerek vágtával a futamok, amiket 14 óráig rendeznek meg. A Nemzeti Lovas Színház programja után az ünnepélyes díjátadó zajlik majd. Az estét Zaporozsec koncert zárja, utána pedig a Prestige Band zenél hajnalig. Az érdeklődőket emellett egész napos családi programokkal is várják. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Itt egy újabb magyar

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Testet fel kell oldani, tetszik a szája, az íze, seggek a shame on me, shame on me.

0: akarja.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolvas termékekre és egyéb vaskiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
2: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
4: Minden, ami vas.
5: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz.
6: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
4: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot! Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felsőfokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com.
7: Egész nyáron építkezel? Akkor most ideje, hogy ez ne csak a háznak legyen jó, hanem neked is. Wellness hétvége, romantikus vacsora és vásárlási utalvány vár most rád. Vásárolj legalább 50 000 forint értékben a Vicink Tüzépker Kft-nél október 31-éig, és nyerd meg értékes ajándékaink egyikét. Júliusi ajánlatunk. 15 cm vastag EPS 80 homlokzati hungarocell most mindössze 4190 forint per négyzetméter áron érhető el. És ez még csak egy a sok akció közül. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. Vicink Tüzép. Jó neked!
8: Reklám voltam, viszont hallásra.
9: Jöjjön egy újabb magyar dal,
10: hogy biztosan szót értsünk egymással.
9: Magyar óra.
10: Magyar óra. Itt
9: az otthon hangja.

0: az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Tabas, az otthon hangja.

0: értünk egyet mindenben.
1: De szeretnék az erdőben fogadni.
2: De a zene közös nevező lehet.
0: Mindannyian a magyar dalra szavazunk. Összetartozás és harmónia.
2: Rádió Dabas, az otthon hangja.
3: Lassult a lakásárak emelkedése Magyarországon, USB-töltőket ellenőriz a fogyasztóvédelem. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
0: Nachrichten,
2: Novel,
0: Noticias,
2: Novinky,
0: News,
2: magyarul és érthetően
0: hírek.
3: Lassult a lakásárak emelkedése Magyarországon. Éves összevetésben még 14%-os a drágulás, de ez jóval alacsonyabb az évelei 20%-os ütemnél. Negyedéves alapon gyakorlatilag megállt az áremelkedés, mindössze 3,1%-os növekedést mértek. Budapesten továbbra is az 5., az 1., a 12. és a 2. kerület a legdrágább. Az 5. kerületben az átlagos négyzetméterár már meghaladja a 2,2 millió forintot. A fővárosban már minden kerületben legalább 1 millió forintos négyzetméterárral hirdetik a lakásokat. Vidéken Szolnok és Miskolc mutatta a legnagyobb drágulást, míg a Balaton környékén már érezhető a kereslet visszaesése. A szakértők szerint a választások és az Otthonstart program kifutása is hozzájárult a piac lassulásához. Meglepően alacsony inflációs adatok érkeztek az elmúlt néhány hónapban, most pedig az előző havi 1,8% után még tovább lassult az áremelkedés üteme. A statisztikai hivatal most tette közzé a júniusi adatát, eszerint a fogyasztói árak átlagosan 1,7%-kal voltak magasabbak, mint egy éve ilyenkor. Egy hónap alatt pedig májushoz viszonyítva nem változott az átlagos árszint. Az infláció februártól áprilisig a 2-4%-os jegybanki célsáv alsó határa alatt járt. Az élelmiszerek ára átlagosan 2%-kal magasabb, mint tavaly ilyenkor, a szolgáltatásoknál 4%-os volt az áremelkedés. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság idén is fokozottan ellenőrzi az USB-töltőket. Az ellenőrzések első ütemének eredményei szerint a termékek több mint 80%-a megbukott a teszteken. A hatóság közleménye szerint a korábbi évek kiemelkedően magas kifogásolási aránya miatt a vizsgálatot két ütemben emelt mintaszámmal folytatják le. Az NKFH felidézte, 2023-ban a termékek 85%, 2024-ben 92%-a bukott meg a termékbiztonsági vizsgálatokon, tavaly pedig ez az arány 87% volt, a legnagyobb problémát az áramütés veszély jelenti. A Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint az ellenőrzési tapasztalatok alapján a töltőket érdemes elsősorban szaküzletekben, műszaki áruházban vásárolni. Bár a magyarok egyre többet költenek nyaralásra, egy friss felmérés szerint az utazók csak nem fele még mindig utasbiztosítás nélkül indul útnak. Bár az utazók többségét még nem érte komolyabb probléma az útja során, a járatkésések, a betegségek, a balesetek és a poggyászvesztések gyakori kellemetlenségnek számítanak. A légi utasoknak díjmentes kézi poggyászszállítást, a gyermekek kísérő melletti ingyenes ültetését és egyszerűbb kártérítési eljárást is biztosítanak azok az új szabályok, amelyeket az Európai Parlament fogadott el. Az utasok egy személyes tárgyat, például kisebb táskát vagy hátizsákot külön díj felszámítása nélkül vihetnek fel a fedélzetre. Gomoly felhős napos idő várható, északkeleten valószínű zápor. A szél helyenként erős lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 33 fok között alakul.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Gazdász, a Rádió Dabas agrármagazinja.
5: Rekord hőhullámon vagyunk túl, amely a száraz talaj miatt a kultúrnövényeket is nagyon megviselte. Az enyhülést hozó hidegfront környezetében kialakult záporok, zivatarok csak kisebb körzetekben hoztak érdemi esőt. Hazánk döntő része, főleg a középső ország rész továbbra is szomjazik. A folytatás sem ígér országos csapadékot, elszórtan lehetnek csak záporok, zivatarok. Hazánk túlnyomó részén kritikusan szárazzá vált a talaj a múlt hét végére, nedvességtartalma a növények számára hasznosítható vízmennyiségnek a 30%-át sem érte el. Ennyire augusztus közepén végén szokott elfogyni a nedvesség a talajból. A hőmérséklet szombat óta minden nap rekordokat döntött, kedden megdőlt az országos abszolút maximum hőmérsékleti rekord is. A mérések kezdete óta a hazákban mért legmagasabb hőmérséklet 42 fok volt, amely Széchenyben alakult ki. A kalászosok aratása már zajlik. Az elmúlt napokra jellemző forró, száraz idő a száradást segítette, az átmeneti csapadék a betakarítást kissé hátráltatja, de ez még a termés minőségét nem rontja. A napraforgó egyre több felé virágzik a kukoricával együtt, ennek a kultúrának is már csökken a zöldessége, a zöld tömege csökken, ami az aszály és a forróság hatása. A kapás növények állapota az ország egyes részein rosszabb, mint a 2022-es évjáratban. Jelenleg az ország túlnyomó részén közepes vagy nagyfokú mezőgazdasági aszály van. A folytatásban mérsékelten meleg, változó nedvességtartalmú levegő áramlik majd fölénk a következő 6-8 nap során. Elszórtan várhatók csak záporok, zivatarok. Így az aszály ismét egyre nagyobb területre terjed ki. Az északias szél gyakran élénk lesz, napközben többfelé erős, amely tovább segíti a talaj száradását.

0: Gazdász, a Rádió Dabas agrármagazinja.
1: 93.4 Rádió Dabas az otthon hangja. A Velencei tó helyzete most az egész országot foglalkoztatja, és bár a vételkörzetünk egy kicsivel messzebb van, szerintem sokakat érdekelhet a hallgatók közül is, hogy mi történik az egyik legkedveltebb tavunkkal, amelynek vízszintje most rekord alacsony. Telefonon kapcsoljuk Horányi Tibort, az Alba Natura civil alapítvány vezetőjét, aki régóta figyelemmel kíséri a tó sorsát. Vele beszélgetünk most arról, hogyan jutott idáig a Velencei tó, és hogy van-e még remény a helyzet javulására. Szervusz Tibor, köszönjük, hogy rendelkezésünkre állsz.
2: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Tibor, hát most legyen az első kérdés, hogyha valaki most tóhoz megy, mit lát? Tényleg ennyire drámai a helyzet, vagy a képek kicsit csalnak azért?
2: Hát ezen nincs mit szépíteni, igazából ha valaki idejön, akkor a valóságot látja, ezt én azt gondolom, hogy kár eltitkolni. Nagyon furcsán néz ki ez egy olyan helyzet, amit még a sokat látott szakértők is felvont szemöldökkel néznek. Ugye az a mondás, hogy nincs víz a tóban, ez nyilván nem igaz, tehát van még vízünk. Nyilván ez egy alacsony víztest, tehát alacsony az átlag vízmélysége a tónak, másfél méter. Nyilván ebből a vízből, hogyha a jelenlegi állapotot nézzük, akkor az nagyon drámai, nagyon mellbevágó. Van víz a tóban, de nagyon kevés, én így szoktam jellemezni.
1: Lehet most ott fürdeni, strandolni?
2: Igen, ez nagyon sok kérdést kapok, ugye egyrészt önkormányzati képviselőként, egyrészt környezetvédelmi szakemberként. Az nagyon fontos, hogy ilyen mendemondák terjengenek, és azt gondolom, hogy ez az egész országra igaz lehet. Ilyen tavak viszonylatában ugye a Balaton, Fertőtó, Velencei tó, Tatai tó, tehát bármi olyan fürdőtavunk, ami fürdőse alkalmas. Ugye a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, így hívják NNGKI, neki van egy fürdőtérkép oldala, én mindig onnan tájékozódom. Ott megvannak azok a fürdőhelyek, amik ugye nyilvántartásban vannak véve, és onnan célszerű tájékozódni. Ugye az idei év az csalóka nálunk, mert egyébként azok a fizetős strandok, amik eddig fizetős funkcióban működtek, ami azt jelenti, hogy bizonyos szolgáltatásokat, akár mosdóhasználat, akár vízimentő szolgálat biztosítani kell, ezeket mi most nem kértük be, mert ugye a jelenlegi vízszint nem indokolja, így döntött a testület, tehát ezek díjmentesen használhatóak, és ezeknek most szabad partszakasz státuszuk van. Tehát például nincs vízimentés, kifejezetten a strandon. Tehát összességében a válasz a kérdésedre az az, hogy ezek a hivatalos szervek, tehát a Nemzeti Népegészségügyi Központ, a Vízügyi Igazgatóság, a Magyarországos Horgászszövetség, ezek mind valamilyen időközönként mérik a víznek a minőségét, és jelenleg a Velencei tó fürdése alkalmas. Az igaz, hogy jelenleg 30 fok fölött vagyunk már bőven, itt is, és egyébként a Balatonnál is. Azért említem, mert az egy sokkal nagyobb víztest, nagyobb az átlagmélység, nehezebben melegszik fel, de mégis 30 fok fölött van. Tehát azt gondolom, hogy minden nap figyelni kell ezeket a figyelmeztetéseket vagy jelzéseket. Most, amit itt el lehet mondani, egy ilyen nagyon furcsa színű a tó. Ugye ezek mind természetes tavak, tehát ez nem egy medence, amit karban tartanak, ezek természetes vízfelületek. Egész barnás-sárgás a színe, nagyon kezd besűrűsödni, ami azt jelenti, hogy ez egy sós-szikes tó, ugye, ami egyébként a Fertőtó is, és ahogy elpárolog a víz, van egy mérték, amit mi nézünk, nagyon ugye kettő értéket nézünk a hőmérsékleten kívül, ez a pH, savas vagy lugos. Most ugye 8 fölött vagyunk bizonyos területein a tónak, ami lugos, enyhén lugos, de ez nem okoz semmi problémát. A vezetőképesség az jelen esetben nagyon magas, tehát itt nálunk egy ilyen 9000-es millisiemens per centimétert mérünk, itt a 9000-es értéket érdemes figyelni, ami már nagyon magas, nagyon sűrűvé teszi a vizet, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag elpárolog a víz, és a sók, szerves anyagok itt maradnak. Egy hétvégi mérés a Fertőtavon, csak hogy legyen viszonyítási alap, az 4100 volt a Fertőtavon, itt 9200 és 10000 körüli értéket mértünk a Velencei tavon.
1: Ugye sokan azt mondják, hogy, vagy hát olvasható, hogy hát azért a Velencei tó 100-150 évente kiszáradhat, ez normális jelenség. Itt valóban csak az aszályról van szó, vagy azért ennél jóval összetettebb ez a probléma?
2: Ez jóval összetettebb, és szomorúan olvasom ezeket a, nem is tudom, sokat gondolkodom ezen, hogy ez ilyen önnyugtatás, vagy önámítás, vagy nem is tudom, minek nevezhetem ezt, hogy 100 évente kiszáradnak a tavak, és akkor itt beszélünk ugye a Velencei tóról. Hát nagyon nem erről beszélhetünk, mert egyrészt nem igazak ezek a számok most már, hogy 100 évente kiszárad. Ha visszanézünk mondjuk az előző, mondjuk ezt játszunk el a gondolattal, hogy akkor 100 éves periódusokban vagyunk, és az előző kiszáradásnál vajon, ha valaki előveszi az akkori mérési eredményeket, milyen átlaghőmérsékleteket mértünk, milyen nappali középhőmérsékletek voltak, hány olyan nap volt egy héten, vagy egy hónapban, amikor nagyon magas, tehát mondjuk 28-30 fok fölött volt a napi középhőmérséklet, tehát egyszerűen nem mondhatjuk azt, hogy ez a mostani kiszáradás, ez ugyanolyan, mint a mondjuk, ha eljátszuk a gondolattal a 100 évvel ezelőtti kiszáradás. Itt egyszerűen egy nagyon komoly fenntarthatatlanságról beszélünk, a klímaválság közepén vagyunk, az aszály közepén vagyunk. Én azt szoktam mondani, hogy egy összezárodó ollóról szoktam beszélni, ami bezárult. Tehát ha valaki visszagondol, akkor 2020-21 fordulójától idáig, 2026-ig minden évben valami gond volt a tavakkal. A vízmennyiséggel, a csapadékmennyiséggel. Tehát gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy mondjuk 2021 óta minden évben valami nehézséggel küzdöttek ezek a tavak, legyen ez halpusztulás, gyors felmelegedés, vízhiány, talajvízszint kimerülések, tehát 1-1,5 méterrel csökkenő talajszintekről beszélünk, és most már nem csak azt mondjuk, hogy a tavaink kiszáradnak, hanem közelítünk az élelmiszerválsághoz, hiszen mezőgazdasági területeink nagyon csekély része öntözhető, és hogyha belegondolunk, ezek a növénykultúrák, amiket most termesztünk, azok nem bírják ezeket a klimatikus viszonyokat. Tehát ez csak egy nagyon pici figyelmeztető, nem is pofon, hanem egy koki a fejre, hogy van egy ilyen krízis a Velencei tónál. Ez nagyon látványos, ezt most mindenki felkapja, hogy nagyon kevés a Velencei tóban a víz, de ez egy nagyon-nagyon komoly figyelmeztetés a Balaton felé, ahogy megyünk ugye az Alpok felé. A Fertőtó még köszöni szépen, jól van, de hétvégén ott voltam egy kapunyításon, újra lejutottunk a partra, a Fertőpartra, így 8 év után, és gyakorlatilag ők is arról számolnak be, hogy ugye, hogy beköszöntött ez a nagyon nagy meleg, azért naponta 1 centit párolognak ezek a tavak. Tehát ahogy jövünk ide, egyre nagyobb a baj, és ez abszolút nem írható le azzal, hogy 100 évente ez kiszárad, és ez teljesen rendben van, mindenki nyugodjon meg. Ne nyugodjon meg senki szerintem, nagyon nagy krízis felé rohanunk, ez csak egy tünet, hogy kevés a víz a Velencei tóban.
1: 93.4 Rádió Dabas. És sokat halljuk a vízpótlás szót, ez pontosan mit jelent, illetve hát, hogy honnan lehetne vizet juttatni a tóba?
2: Igen, ahogy a 60-as, 70-es évek közepén ugye az látszott, hogy mindenkinek valamilyen lehetőséget kell juttatni ahhoz, hogy valamilyen hazai tóban fürödhessen, horgászhasson, vagy egyáltalán a szabad idejét eltöltse. Ezek a jóléti tavaknál azt ismerték fel, hogy nagyon ingadozó a vízszint, és hogy ezeket állandóvá kéne tenni. Ugye itt a vízszint szabályozásra épült 2 darab tározó, a Pátka és az Ámói tározó, amik önmagában inkább azt mondom, és ez nagyon nem vonult be a köztudatba, ezek ugye alapvetően árvíztározók, tehát ezek a nagy mennyiségű csapadékot pufferelik tulajdonképpen, amik a vértesből érkeznek, és egyébként bevonták a Velencei tó vízszint szabályozásába. Tehát elsődleges funkciója teljesen más, mint ami a hétköznapi értelemben véve mi beszélünk róla. Gyakorlatilag az évek során most a napokban került a kezembe egy 1993-as kormány előterjesztés, amiben leírják, hogy a 92-93-as évet megelőző 4-5 év szintén nagyon kritikus aszályos időszak volt, tehát már akkor elkezdtek gondolkodni a Velencei tó vízpótlásában, ugye ha a 90-es éveket számoljuk, 36 éve már erről szó volt, hogy valamilyen beavatkozást érdemes lenne megcsinálni, ugye akkor 3 vízpótlási lehetőséget néztek, ugye egyrészt volt a Dunai vízpótlás, és annak is 2 ága volt a Dunai nyers víznek a pótlása, tehát ami lefolyik a Dunán, illetve most is rengeteg település kap az Ercsi homokpad alól, vagy Kavics ágy alól ivóvizet, és ez volt a másik verzió, hogy gyakorlatilag ez az ivóvíz kutakból lehessen pótolni a Velencei tavat. Ugye volt egy bányászat itt, bauxit bányászat a Vértesben, és ezek a tevékenységek megszűntek, tehát ezeket a bánya utakat, vagy bányászati helyeket nem kellett szivattyúzni, hogy ott onnan a vizet eltüntessék, tehát keletkezett egy extra mennyiség, amit valahova el kellett tenni, ez a Rákhegyi vízpótlás volt, ez karszvíz vízpótlás lett volna, és volt egy Galja patak, ami egy teljesen más vízgyűjtő terület, annak az átkormányozásáról lett volna szó. 93 és az azt követő 3 évben végül is ez a karszvízpótlás valósult meg, erre közel akkori áron egy közel 400 millió forintos összeget szántak, ez 3 év alatt 50 centit segített a Velencei tavon. Ugye ezzel az a baj, hogy nagyon megnőtt a lakosságszám, nagyon megnőtt az ipari tevékenység, És egyébként, ha valaki kinyitja bármelyik sajtót, online vagy offline terméket, akkor azt látja, hogy naponta jönnek vízkorlátozásról hírek. Nem olyan régen már itt Pest megyében, ugye korábban Zala megyében, Zalaegerszeg környékén kezdték, Kehida Kustányfürdőben már 3 medencét leállítottak, hogy ne legyen benne víz, mert veszélyezteti az ivóvízbázist. Úgyhogy azt gondolom, hogy ma már nem merülhetne fel ez, hogy ivóvíz minőségű karsztvizet tegyünk egy természetes tóba. Van értelme, azt gondolom, szakmai véleményem az az, hogy mivel mi az 50-es évektől kezdve beavatkoztunk ezekbe a vízügyi rendszerekbe, ezért kutyakötelességünk valamilyen szinten beavatkozni a vízpótlásban is, ami nem csak vízpótlás, hanem itt a teljes rendszernek a megsegítése. Tehát beszélünk környezeti, gazdasági és természeti háromszögről, én ezt szeretem mindig elmondani, mindegyik sérül, és ha egy sorrendet fel kell állítani, akkor természetesen a környezetit helyezzük a piramis legaljára, mert hogy arra épül minden az én véleményem szerint. Tehát gyakorlatilag az ökológiai rendszert megbontottuk, és valami nagyon komoly melóval fogjuk tudni csak ezt helyreállítani. Tehát ami most látható a Velencei tóban, azt nem lehet egy év, két év alatt bármilyen vízpotlással vagy vízátkormányozással megoldani. Ez egy hosszú évtizedes sziszifuszi munka lesz, ugyanannyi, amennyi idő alatt ezt eltoltuk, ezt az ökológiai egyensúlyt.
1: És mi a helyzet most a vendéglátással, illetve hát a turisztikával? Nagyon nagy a kétségbeesés a büféseknél, szolgáltatóknál, illetve kapnak-e segítséget, mert akkor nyilván ez a nyár, ezt már el is engedhetjük, sajnos.
2: Hát ha röviden kéne válaszoltam, akkor nagy a baj, és nincs segítség. Tehát, de bővebben kifejtve, igen. Tehát itt egy évtizedes építkezésre lett volna szükség ugyanúgy a vízpótlás tekintetében, mint a gazdasági szereplők megsegítésében. Tehát gyakorlatilag évről évre mentek az elképzelések. Egy nagyon kedves gondolatmenet a számomra, hogy egy reaktív rendszert viszünk véghez. Tehát mindig reakcióval válaszolunk azokra a kihívásokra, amikkel szembesülünk. Nincsen semmilyen proaktív intézkedés. Tehát nem történt sem a turizmus terén egy 4-5 évvel ezelőtti felkészülés, hogy mi lesz, ha baj lesz. Egy nagyon jó példa egy korábbi előadásomon, ugye én a síterepeket hoztam föl példának, hogy mindenki, aki végig gondolja, és aki jár síelni, vagy ismeri a helyzetet, azt mondhatjuk, hogy a 800 méter alatti síterepek, felvonóval, infrastruktúrával, hegyoldallal, azok ma már nem működnek, mert hogy 1100 méteren van a hóhatár, tehát ott nem volt mit csinálni, hogy akkor teszünk oda havat, nem lehet, mert 5-6-8 fok van. Tehát azokat el kellett engedni, és valami más hasznosítást kellett kitalálni, kerékpár, túrázás, ott ha vannak hegyi tavak, akkor azoknak a környékére való szabadidő eltöltése, de gyakorlatilag nem figyeltünk arra oda, hogy egyébként mit lehet csinálni abban az esetben, hogyha nincs víz, ha nincs hó. Tehát ezzel semmit nem kezdtünk, úgyhogy gyakorlatilag a vállalkozók azt mondhatni, hogy óriási bajban vannak. Itt például van egy kedves ismerősünk, aki vízibicikli kölcsönzőt, száp kölcsönzőt vagy kajakkenu kölcsönzőt üzemeltet, ő gyakorlatilag bezár. Van egy hajónk, ami sétahajó itt a Velencei tavon, ő neki általában 4-5 hónap szokott lenni az üzemideje, ez most egy hónapra csökkent, és nem tudjuk, hogy mit csináljunk a hajóval, mert le fog érni a hajó a kikötő aljára, valamit kell vele kezdeni, kiemelni, kotorni a kikötőben. És erre nincsenek előre felkészült egyrészt költségkeretek, hogy mit csinálunk ezekkel a vállalkozókkal, hogyan segítjük meg. Egyrészt ki segítse meg, a helyi önkormányzat, vagy az állam. Tehát azt gondolom, hogy nagyon nagy a baj, így van, tehát hogy a vállalkozások, nyilván ők tudják, vagy ha okosak, akkor felmérték a kockázatot, hogy azért egy ilyen időjárásnak kitett szektorban dolgoznak, de azért jó lenne gondolkodni, hogy egyébként, hogyha ezeket az ökotavakat mondjuk úgy hívom, hogy ökokelléknek definiáljuk, mert azért a Velencei tó környékén is most lehet biciklizni, sétálni, nyilván 39 fok van, de ha ezt nem nézzük, akkor itt lehet bizonyos tevékenységeket végezni, de sem a turizmus, sem az infrastruktúra, sem a vállalkozók nincsenek erre felkészülve.
1: 93.4. Rádió Dabas. Sokan félnek attól, legalábbis amikor így beszélgetek ott helyiekkel, hogy esetleg a Velencei tó egyszerűen, hogyha nem kap segítséget, eltűnik. Ez reális veszély? Mit gondolsz erről?
2: Nehéz ezt megmondani, ha az elmúlt reálisan gondolkodunk, és az elmúlt évek számait nézzük, akkor ennyire kritikus helyzetben nem volt még a tó. Tehát, hogy minden évben Ugye 2022-ben, ráadásul ősszel, szeptember végén volt ez a történelmi minimum 53 centin a Velencei tó. Ugye nem sokkal rá, 2026-ban már meg is haladtuk ezt a történelmi minimumot, és 22 és 24 között is úgy tudtunk viszonylag jó vízszinteket elérni, hogy leürítettük a még feltelt tározókat, amit említettem, Pátkai és Zámai tározót. Tehát önerőből ez a tó nagyon-nagyon nehezen tudja megoldani azt, hogy fennmaradjon. Önerőből azt gondolom, hogy azok a hallgatók, akik minket hallgatnak, ugye ott a mezőgazdaság játszik főszerepet, ott sem lehet már a régi tankönyv szerinti példákkal, mert ugyanazt termesztjük, ugyanannyi ideig termesztjük, nincs víz, a talajvíz szintjeink lecsökkentek, a talajvízből a felszín alatti vizeket nagyon nagy pénz és energia kivenni, hogy öntözzünk, és egyébként elpárologtatjuk ezeket a vizeket. Tehát egy nagyon-nagyon komoly szemléletváltásra van szükség, de nem kibújva a válasz alól, azt gondolom, hogy reális veszély, hogy minden évben ugyanilyen vízszinteket produkálunk. Tehát a szakértők abban egyetértenek, hogy egy évnyi csapadék hiányzik. Tehát 480-520 mm-nyi csapadék hiányzik, ez átlagban ugye Magyarország egy éves csapadék mennyisége, tehát egy évnyi ilyen mennyiség hiányzik. Egyszerűen össze kell dugni a fejüket az okos embereknek, szakembereknek, hidrogeológusoknak, időjárás elemzőknek, mezőgazdasági szakembereknek, mert ez jobb nem lesz. Tehát olyan nem lesz, hogy itt egy ilyen nagyon kellemes 28 fokos környezetben fogunk élni. Egyszerűen még egy ilyen álomvilágban érzem, hogy az emberek abban vannak. Azért jönnek a pofonok, most már ugye a koki helyett jönnek a pofonok, ahol vízkorlátozást vezetnek be. Nem az, hogy napközben csak a medencét nem lehet feltölteni, vagy autót mosni, hanem konkrétan nem jön a csapból a víz. És mi szakemberek, nem jó szó, hogy örülünk, ez nem igaz, de hogy amíg mondjuk, hogy baj van 10 éve, addig senki nem figyelt ránk, csak akkor, hogyha tényleg nem jön a csapból a víz, és nincs miben megmosakodni.
1: Hát azt gondolom, hogy egy ország nevében tudom mondani, hogy reméljük, hogy minél hamarabb rendeződik a tóhelyzet, és tényleg örömmel és a fürdőzés reményében tudunk ellátogatni hozzá. Tibor, nagyon köszönjük, hogy kicsit tisztáztuk a jelenlegi helyzetet, és hát szerintem fogunk még keresni a közeljövőben a fejleményekről.
2: Egész nyugodtan örülök, hogy azon a környéken is egy kicsit tudjuk terjeszteni ezt a helyzetet, hiszen azt gondolom, hogy ez országos probléma, és minél több helyen el tudjuk mondani, hogy baj van, annál több ember figyelmét tudjuk fölhívni arra, hogy hogyan tud takarékosan, odafigyelve a hétköznapjaiban létezni, élni, hogy ő biztonságban legyen. Úgyhogy sok sikert mindenkinek ehhez.
1: Köszönjük szépen!
2: Köszönöm, szervusztok!
0: 93.4 Rádió Dabas.
3: Rövid szünetre megyünk csak el, hogy Ágitól meghallgassuk a friss híreket, de utána folytatódik a Gazdász Czerocki Zsuzsival és a kerti tippekkel.
0: Gazdász, a Rádió Dabas agrármagazinja. Társadalmi célú reklám következik.
4: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk, ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
5: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
6: Reklám.
0: Reklám.
7: Válaszd te is a leghatékonyabb hirdetési lehetőséget, a rádiót.
0: Kérd egyedi ajánlatainkat, írj a marketingkukac@radiodabas.hu e-mail címre. Reklám voltam, viszont hallásra.
7: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Tessék,
9: itt a reklám.
10: Szia, Laci. Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Láttam, megnyitott végre az új üzlet.
11: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottunk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
10: Figyelj már, te nem hirdetsz a Rádió Dabasban?
11: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
10: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a Rádió Dabasból tájékozódik.
11: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
10: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a +36 70 703 04 25-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
0: 93.4
6: Rádió Dabas. Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz! A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört aranybeszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.
9: Folytatódik a Kakucsi sportpálya rekonstrukciója. Ma tartják a második vasadi vágtát. Remek idő lesz a szabadtéri programokhoz.
12: Hírmondó.
13: Rólunk szól.
12: Régiónk hírei.
13: Első kézből.
12: Első kézből.
9: Köszöntöm a Rádió Dabas hallgatóit. Július 11-én szombaton reggel 7:30 Moldován Ágnes vagyok a helyi hírekkel. Folytatódik a Kakucsi sportpálya rekonstrukciója, amelynek célja, hogy a helyi sportolók korszerűbb és biztonságosabb körülmények között használhassák a létesítményt. A felújítás részeként tápanyagozzák és felülvetik a gyepet, valamint elvégzik a pálya talajának kiegyenlítését is. A munkálatok eredményeként sűrűbb, egyenletesebb és jobb minőségű játékfelület várja majd a sportolókat. A beruházás hosszú távon is hozzájárul a település sportéletének fejlődéséhez, és javítja a helyi sportinfrastruktúra állapotát. A munka során lezárták a pályát, hogy a friss fű megerősödhessen. Azonban a felújítás idején sem maradnak sportolási lehetőség nélkül a kakucsiak. A munkálatok idejére a sportpálya hátsó részén 2 futballkaput helyeztek ki, így továbbra is használhatják a területet futballozásra. A beruházás befejezéséről és a sportpálya teljes újranyitásáról az önkormányzat később tájékoztat. Új közösségi teret alakítottak ki Dabason a Városháza melletti parkos sétányon. A fejlesztés célja, hogy a helyi fiatalok számára egy biztonságos és barátságos találkozó hely jöjjön létre, ahol az iskola vagy az edzések után, illetve a nyári szünetben is kellemesen tölthetik el szabad idejüket. Az új szabadtéri közösségi térben pingpongasztalok, kiülők és pihenőhelyek várják a fiatalokat. A tervek szerint egy kisebb büfé is helyet kap. Az önkormányzat szerint a beruházás hozzájárul ahhoz, hogy a dabasi fiatalok számára egy olyan közösségi helyszín jöjjön létre, amely egyszerre szolgálja a kikapcsolódást, a sportolást és a baráti találkozásokat. Kőszegi Zoltán polgármester elmondta, azt szeretnék, ha a labdarúgó világbajnokság döntőjének idejére megszoknák a tér létezését, és minél többen jönnének el a mérkőzések közvetítésére is.
14: Arra az elhatározásra jutottunk, hogy akkor üzlet alapon megteremtjük a feltételést, a lehetőségét annak, hogy az utolsó héten a 4 nagy meccs, a 2 elődöntő, a bronz meccs, tehát a 3. helyért vívott meccs és a döntő lesz kivetítve, tehát azt hiszem, hogy ez a 18. héten lesz. Ezen a héten itt a főtéren ezek nagy kivetítőn megtekinthetők lesznek, és megpróbálunk egy ilyen közösségi jó hangulatot teremteni ide a főtérre. Ezt megelőzni egy fiatalok utcája a programunk, amivel úgy felvezetnénk, úgymond egy kicsit ide szoktatnánk, vagy ide irányítanánk a város fiataljait. A fiatalok utcáját az egykori Miénk itt a tér programhoz hasonlóan szerveznénk itt a nagy platánfák árnyékában a gimnázium és a városháza épülete közötti térre vagy területre, és akkor itt lennének olyan alkalmak, találkozási pontok, akár mozgás és szórakozási lehetőségek folyamatos, amik ide cselbítják a fiatalokat, itt tudnak találkozni, és ez menne egész nyáron. Ezt péntek, szombat tokra mindenképpen tervezzük, de hogyha igény van rá, vagy kialakul az igény, akkor ezek akár folyamatosan minden nap nyitva lévő lehetőségek lennének.
9: Több mint 22 millió forinttal támogatja a sportot és a civil szervezeteket Gyál önkormányzata. Gyálváros önkormányzata az idei évben is kiemelt figyelmet fordít a helyi sportélet és a civil közösségek támogatására. Ennek érdekében a 2026-os költségvetésben 15 millió forintot különített el a város sportegyesületeinek, további 7 millió forintot pedig a civil szervezetek működésének és programjainak segítésére. A támogatásban részesült szervezetek között szerepelnek a labdarúgó, kézilabda, kosárlabda, birkózó, ökölvívó, asztali tenisz, ritmikus sportgimnasztikai és karate egyesületek, emellett horgász, mazsoret, biliárd, BMX freestyle és szabadidősporttal foglalkozó közösségek is. Több egyesület kiemelt feladata az utánpótlás nevelés, miközben a közösségépítésre, az egészséges életmód népszerűsítésére és a tehetséggondozásra is nagy hangsúlyt fektetnek. Az önkormányzat célja, hogy a támogatások révén tovább erősödjenek a helyi sportközösségek és civil szervezetek, amelyek meghatározó szerepet töltenek be gyárközösségi életében, valamint hozzájárulnak ahhoz, hogy a város lakói minél több színvonalas sport és szabadidős program közül választhassanak. Monori erdő vezetése továbbra is kiemelt figyelmet fordít a helyi közbiztonság fenntartására és javítására. Ennek érdekében folyamatos kapcsolatot tartanak fenn a monori rendőrkapitánysággal, és rendszeresen egyeztetnek a települést érintő aktuális biztonsági kérdésekről. A közelmúltban újabb megbeszélést tartottak a monori rendőrkapitányság vezetőivel, amelyen áttekintették a település előtt álló feladatokat, valamint a következő időszak kihívásai. A találkozón szó esett arról is, hogy a képviselőtestület döntése alapján május 1-től szabadidős rendőr segíti a település közbiztonsági feladatait. A rendőr a közterület felügyelettel, a mezőőrséggel és a körzeti megbízottal együttműködve teljesít szolgálatot, ezzel is erősítve a közterületek ellenőrzését és a lakosság biztonságérzetét. A felek értékelték a településen működő térfigyelő kamerarendszer tapasztalatait is. A rendszer a bűnmegelőzésben és az esetleges jogsértések felderítésében is jelentős segítséget nyújt a hatóságok számára. Emellett szóba kerültek az önkormányzat által szervezett célzott ellenőrzések és akciók eredményei, amelyek szintén hozzájárulnak a közrend fenntartásához. Ma tartják a második vasadi vágtát. A nemzeti vágta előfutamát tavaly tartották először Vasadon, ahol régre visszanyúló rovas hagyományok vannak. Idén is több térségbeli településről indulnak majd lovasok a megmérettetésen, akik győzelmük esetén képviselhetik településüket az idei nemzeti vágtán. Marton József polgármester elmondta, hetek óta készítik fel a települést az 1000-nél is több látogató érkezésére.
15: Valóban ez a település legnagyobb rendezvénye. Tavaly évben rendeztük meg augusztus 24-én az első vasadi vágtát. Arra a rendezvényre közel 200 polgártársammal készültünk egy héten keresztül. Hasonlóképpen idén is folynak a munkálatok. Nagyon jó a települési lakosok, barátaim, képviselőtársaim, illetve maga a vasadiaknak a hozzáállása. Szintén ilyen nagy számmal vagyunk benne a szervezésben, illetve maga a pályaépítés, illetve a vendégeket kiszolgáló létesítményeknek az építése nagyon sok fizikai energiát igényel. A szombati napra minden tető alá tudunk hozni. Tavalyi évben több ezren látogattak el erre a rendezvényünkre. Én bízom benne, hogy idejében hasonló számmal jönnek el hozzánk. Jó volt tavalyi évben bárhol is megjelenni, hiszen amikor megtudták, hogy ki vagyok, illetve hogy a felismert, akkor rengeteg gratulációt kaptam, hogy ilyen kis település, egy ilyen és nagy eseményt hogy tudok tető alá hozni. Hát én bízom benne, az idei év még szebb lesz. Programok tekintetében egyébként igen. Rengeteg olyan programot szerveztünk, vagy tervezünk, ami a tavalyi évben nem szerepelt. Idén pedig meg lesz rendezve. Hát én bízom benne, hogy mindenki jó szájízzel fog távozni a településünkről, illetve mi vasadiak szintén jó szájízzel tudjuk lezárni a rendezvényt.
12: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
13: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
12: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
13: www.radiodabas.hu-ra.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
9: Manapos idő várható gomoly felhőkkel. Az északi-északnyugati szél ismét nagy területen megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű. Köszönöm a figyelmet!
0: Gazdász, a Rádió Dabas agrármagazinja.
3: Rádió Dabas az otthon hangja, Ági hírei után már is folytatjuk tovább a műsort. Megérkezett időközben Czerócki Zsuzsi és a Díszfa iskolából. Szia, jó reggelt!
16: Jó reggelt, Krisztián, üdvözlöm a hallgatókat!
3: És hát túl vagyunk az első komolyabb nyári megpróbáltatáson, és talán most, akik eddig nem gondolkodtak ezen, de felértékelődött az a szemlélet, hogy legyen minél több zöld, legyen minél több növény a kertben, vagy az udvarban, ahelyett, hogy betonozunk, mert hogy akár több fokos, itt ugye beszélgettünk már a felvétel előtt, hogy akár 10 fokos hőmérséklet különbség is lehet az udvarunkban.
16: Igen, most jutottunk el arra a pontra, amikor így ténylegesen valójában szembe jött velünk az éghajlatváltozás, és sajnos ugye nem esik eső. Tehát nem csak most nem esik eső, hanem az előző évek csapadékhiánya is rengeteget jelent. Tehát a környezet is alapvetően megváltozik, a mi mikroklímánk is átalakul, akár a honos növényeket tekintve is. Ha ránézünk az erdeinkre, ők is eléggé szomjasak, és nagyon felértékelődik, hogy hogyan építünk fel egy kertet. Mert hogyha ennek a kertnek a nagy része mondjuk beton, vagy gyep, egy ilyen nagyon intenzíven gondozott gyep, alacsonyan nyírt, ez borzasztóan felmelegedhet. Akár a beton ilyen 60-70 fokra is simán, vagy még többre, tehát érezzük is, hogyha mezitláb kimegyünk. Ugye ez a beton felület, ez éjszaka fogja nekünk leadni ezt a hőmennyiséget, mert hogy tárolja a tömege. Ugye a hőt tárol, éjszaka adja le. Megfigyelhetjük, hogy ha érintkezik a gyep a beton felülettel, akkor a körülötte lévő fű az egyszerűen megég. Úgyhogy el kell gondolkodnunk azon, hogy hogyan építjük fel, akármennyire is mini kertünk van, de ilyenkor kapnak szerepet a háromszintes kertek, és hogy mit is jelent ez. Ugye van egy árnyékoló szintünk, a legmagasabb, ahol a fák vannak, és ez a lombkorona ad nekünk valamennyi árnyat, lehetőleg minél többet, és nem kell kapnak szerepet a háromszintes kertek, és hogy mit is jelent ez. Ugye van egy árnyékoló szintünk, a legmagasabb, ahol a fák vannak, és ez a lombkorona

0: órákat, ahol a délutáni naptól megóvjuk az életterünket, ahol leginkább tartózkodunk, vagy az ablakunkat. Érdemes a széljárást is figyelembe venni, mert hogy nagyon sokszor fúj a szél. Még ha enyhén is lenged ez a szellő, ez szárító hatással rendelkezik most, mert hogy nincs csapadék. Tehát ezt a minimálisat, amit mi is kijuttatunk, még azt is ugye elpárologtatja, és sokkal gyorsabban, mint hogyha nem fújna a szél. Úgyhogy az uralkodó szélirányjal szembe pedig cserjéket szoktunk ültetni. Ugye ezek magasabb növésű bokrok, vagy kisebb fák, és erre az oldalra egy ilyen magasabb részt érdemes szélhatárolóként ültetni, illetve a talajtakarásról, ez a harmadik szint, tehát a fák, a cserje és a talajtakarás. A talajtakarásról is gondoskodnunk kell, mert hogyha fedve van a talaj felülete, akkor már jelentősen észrevehető a hőmérséklet különbség. Egy napsütötte talaj ilyen 45 fokra is, 40-45 fokra is fel tud melegedni, míg egy növényzettel borított az ilyen 28-30 fokot ér el, tehát itt is 10 fokos hőmérséklet különbségről beszélünk, úgyhogy a talajtakarásról pedig nem csak mulcsolással tudunk gondoskodni, hanem növényekkel is. Egy összefüggő növényfelületet érdemes kialakítani. Itt nagyjából ilyen, egy új kertnél olyan 3 év alatt záródik egyébként az alsó szint, és anélkül, hogy mondjuk geotextilt használnánk mulcsolással, de ugye megfelelően választott növényzettel teljesen egybefüggő talajfelületet tudunk kapni, ahol később a gyomok sem fognak kinőni, és nem kell aggódni a taracktól sem, mert nagyon sokan kerestek az eddigi években azzal, hogy a gyepben feljött a tarack. Most észrevehető, hogy ahol nincs maximálisan beállítva az öntözőrendszer, ott ugye megjelenik a taracka a fűben, mert nagyon sok helyen kiégnek ezek az intenzíven gondozott gyepek. Lassan ott tartunk, hogy a tarack lesz az egyetlen olyan zöld felület, ami jól használható a kertben, mert hogyha meg nagyon sokat locsoljuk mondjuk az érzékeny pázsitunkat, akkor pedig gombás lesz, úgyhogy most a gyepeknek az átalakulása is folyamatban van. Nagyjából arról szoktunk beszélgetni a kerttulajdonosokkal, hogy a pázsitot el kell engedni, és hogy meg kell hagyni azokat a fű és fajtákat, perjefajtákat, csenkeszfajtákat, amik maguktól természetesen jól érzik a kertben magukat, mert ők nagyon jól bírják a magas hőmérsékletet, a szárazabb talajt és a gondozást is. Ezek egy ilyen alacsonyabban növő pázsitfűfélék vagy csenkeszfélék, és egyébként ezek maguktól is elterjednek a mi intenzíven gondozott gyepünkben, hogyha kapnak tápanyagot, öntözzük őket és nyírjuk őket, úgyhogy a természet magát is átalakítja kvázi erre a rendszerre. Nekünk ebben érdemes együttműködnie a környezetünkkel, megfigyelni azt, ami a mi kertünkben tényleg működőképes, és együttműködni, összedolgozni a természettel, ebben segíteni, mert hogy így tudunk a leginkább alkalmazkodni a mostani időjáráshoz. Szembe menni ezzel felesleges, mert hogy ez az időjárás várható a közeljövőben. Úgyhogy erre kell berendezkednünk, növényválasztással is, meg a gyepnek a gondozásával is.
1: Háromszintű kertről beszéltél, illetve lehet, hogy én értettem félre, de mint hogyha párhuzamot vontál volna, hogy le van betonozva a kertünk, vagy mondjuk egy összefüggő fű van a kertben. Ugyanúgy viselkedhet a kettő? Jól értem?
0: Ez egy nagyon jó kérdés, mert hogy a kertnek a berendezése is szerintem érdemes erre odafigyelni, hogy a kertnek a berendezése is megváltozik. Ugye a régi elmélet szerint legyen fű, mert azzal keveset kell foglalkozni, mert majd néha lenyírom, de most már látható, hogy a fű maga a pázsit igényli a legnagyobb gondozást. Ugye legalább napi kétszeri öntözést, heti kettő vágást, rengeteg tápanyagot, intenzív fenntartású, mert hogy gomba ellen is kell permetezni. Úgyhogy azt javasoljuk minden ügyfelünknek, hogy a lehető legkevesebb pázsit felületet hagyja meg, csak azt, amit tényleg intenzíven használnak, és a többiből növényágyás legyen. Ugye a növényágyások

0: tehát évig kétszer kell kb. Gondozni, és nagyjából fele annyi vizet igényelnek, mint egy gyepfelület. Úgyhogy, és a beton felületeket tényleg a lehető legkisebbre mérsékeljük, csak tényleg az intenzív közlekedésre használt utakat, tehát ami mondjuk a bejárathoz vezet, a teraszhoz vezet, vagy a garázstól vezet a teraszra, a többibe bőven elég a tipegő, bár ennek sem mindegy, hogy milyen anyagból készül a tipegő, de tényleg a minimálisra mérsékeljük a betonfelületeket, mert ezek tárolják a hőt, és éjszaka fogják leadni, amikor mi is enyhülést kaphatnánk, mert kinyithatnánk mondjuk az ablakot, amikor nincs 30 fok éjszaka, de a fűfelület és a betonfelület csökkentése a cél a következő évek kertjeiben.
1: Na hát innen folytatjuk tovább a rövid szünet után a beszélgetést, témánk az még mindig a hőség lesz.

0: Rövid szünet után már is folytatjuk tovább a beszélgetést, és ígértem, hogy még a hőséggel fogunk foglalkozni, mert hát amellett, hogy nagy meleg volt, a napégés is téma, amivel foglalkoznunk kell, hiszen már korábban beszélgettünk arról, hogy nyilván a növényeink sem nagyon szeretik, ahogy mi se, ezt a sugárzást, amit ugye a nap kibocsájt, és hát ugye nekik nagy mozgásterük nincsen ahhoz, hogy elmenjenek a nap elől, úgyhogy hát tapasztalhatjuk azt, hogy napégést szenvedtek bizonyos növényeink. Kérdés az, hogy mi történik ilyenkor velük, kinövik-e, vagy esetleg van-e valamilyen praktika, amivel helyre lehet hozni még ezeket a növényeket?
1: Hát igen, itt most a hatás is kettős volt, ugye nagyon nagy a légköri szárazság, és cserébe még kaptunk egy olyan erős UV-sugárzást, ami nekünk is sok, tényleg, és a növényeknek pedig rengeteg. Még a nagyon napszerető fajtáknál is azt láttuk, hogy a felső virágok, a felső levélzet egyszerűen elégett, mintha beraktuk volna a mikróba, és leperzselődtek a levelek. Még akár egy olyan egynyárinál is, mondjuk, mint az óriás begónia, ami kifejezetten szereti. A legtetején egyszerűen megsültek a virágok. Ezeket a részeket, amikor még teljesen épp az alsó rész, persze attól függ, milyen növényről beszélünk, ha épp az alsó rész, a felső részeket el lehet távolítani, ilyenkor azt szoktuk javasolni, hogy ne a egészséges részig vágják vissza ebben a melegben, hanem közvetlen a fölött, ahol megégett a növény, tehát maradjon rajta egy pár milliméter ilyen elszáradt rész, és csak azokat a részeket távolítsuk el, és gondoskodjunk a plusz öntözésről, mert hogy ő most sokkot kapott, akár cserében van, akár kiültetve, és most sokkal több vízre lesz szüksége, hogy egy kicsit regenerálódjon. Valószínűleg a hajszál gyökerek is megsérültek abban az esetben, hogyha nem csak a növényünknek a teteje égett meg, hanem mondjuk az összes levelén látjuk azt, hogy ilyen barna foltok vagy fehér foltok keletkeztek, vagy esetleg teljesen le is dobálja a leveleit. Mondjuk a selyemirtuszoknál szokott olyan előfordulni, ilyenkor virágzás előtt ugye ők hiába szárazságtűrők, sokkal több vizet igényelnek virágzás előtt, és ilyenkor hajlamosak ledobálni az összes levelüket, hogyha esetleg egy öntözés kimaradt, vagy csak elbarnul. Ilyenkor teljesen vissza kell vágni az egészséges részig, hogyha nem maradt rajta semmilyen levél, akkor az egészséges részekig visszavetszük, sőt még akár még a felére is visszavághatjuk mondjuk a hortenziákat, mert így megmentjük magát a tövet. Tehát az egészséges rész felét is el kell távolítani, hogyha nem maradt élő rész a növényünkön, tehát az ágak sem élnek. Megvágáskor ezt akkor látjuk, hogyha megvágáskor még zöld ez a felület, hogyha nem maradt élő rész, akkor még mindig reménykedhetünk egy kicsit, akár tövig is vissza lehet vágni a hortenziákat, mert a tőnél látható, hogy még egy pici zöld rész maradt, akkor onnan ki fog hajtani. Idén már nem fog virágozni újra nyilván, de jövőre észhez fog térni a növényünk, úgyhogy még ilyenkor meg lehet menteni. Ami teljesen kiszáradt, azzal nyilván nem tudunk mit kezdeni, de hogyha cserében tartott növényről beszélünk, és ennyire elszáradt, hogy ledobálta a leveleit, vagy teljesen megégett, ilyenkor nem csak a visszavágása fontos, hanem egy méretten nagyobb cserébe kell ültetni, mert hogyha kivesszük a cseréből, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy a gyökérzet teljesen átszőtte ezt a felületet. Nincsen víztároló kapacitása a talajnak, ami a cserében maradt, tehát minimum egy méretten nagyobb cserébe el kell őket átültetni, és berakni árnyékos helyre, tehát ő nem maradjon napon. Még akkor is, hogyha mondjuk egy színes levelű növényről beszélünk, vagy egy napkedvelő növényről, most egy picit helyezzük őt ilyen nyugalomba, egy ilyen félárnyékos, hűvösebb részre helyezzük át az átültetett növényünket, és gondoskodjunk a megfelelő öntözésről. Tehát még van, ami megmenthető, a megfelelő gondoskodással jövőre lehet belőle újra szép növény.
0: Vannak olyan növényfajták, amik kifejezetten megsínylették akár az elmúlt heteket, legalábbis ezt a forróságot, de hát eleve a nyári időszak sem kedvez már nekik, és hát a tavaly éve már arról beszéltünk, hogy akár el is tűnhet a hazai kertekből, és hát amire gondolok, a bogyós növények, és ugye elsősorban a málna, amit itt Magyarországon leginkább ismerünk, vagy a kertekben ugye elő szokott fordulni, mert hát ezt a nagy meleget ők se bírják, de ráadásul ahhoz, hogy ugye termést hozzanak nekünk folyamatosan, azért gondozást is igényelnek, ha esetleg átvészelik ezt a nagy meleget.
1: Hát ha valakinek még él a mellája, akkor most termett le, legalábbis a miénk nagyjából most fejezi be az első termést. Nem néz ki jól a miénk se, hogy mindenkit megnyugtassak. Egyáltalán nem úgy néz ki, mint a képeken. Nagyon kis szemeket hozott a miénk is, pedig locsoljuk, és le kell vágni róla letermett vetszőket. A miénk egy kétszer termőfajta, majd augusztus második felébe fog hozni újabb termést ezeken az újabb vesszőkön. Viszont, hogyha rajta hagyjuk azokat a vesszőket, amik már letermettek, ők csak elveszik az energiát a most fejlődő növénytől, úgyhogy őket mindenféleképpen távolítsuk el, és én ezeket a vesszőket vissza szoktam mulcsolni a málna alá, hogy minél nedvesebben tartsa a területet, illetve ez a tápanyag is ugye visszabomlik a talajba, meg még számítok arra, hogy még jön ilyen hőkupola. Úgyhogy én minden lehető, vagy felelhető zöld hulladékot a málna köré visszahalmozok, és még most nem adok neki tápanyagot, majd várok vele még egy ilyen hűvösebb időszakot, de ilyenkor elvileg lehetne neki adni a következő termés érleléshez plusz tápanyagot, de most várok vele egy kicsit, mert a miénk rettentően megégett. Tehát hiába van fél árnyékban, a felső levelek így is megsültek, sőt, vannak olyan málna szemek, amik egyszerűen megasszalódtak a legvégén, ahol sütött a nap. Ugyanez a szederrel is. Most kezdett volna elérni, és megégett a felső szint a hétfő-keddi napsütésben, napégésben, és gyakorlatilag rászalódtak ezek a szemek. Őket most el is kell távolítani, tehát teljesen felesleges, hogy ez a rész rajta marad. Ezeket a csúnya részeket én visszamulcsolom ugyanúgy a szeder alá is, sőt, még a szőlőnkön is látszik, hogy megviselte ez az időjárás. Úgyhogy bármennyire is gondozásmentes volt eddig a szőlőt is öntözzük, és ugyanúgy visszamulcsoljuk, és nem vágjuk, nem kapáljuk, nem bolygatjuk körülötte a talajt. Le lehet vágni magasan a körülötte lévő füvet, nekünk fű van körülötte, vagy hát ilyen természetes gyep, mert ez fűnek nem nevezhető, hanem levágjuk, és oda mulcsoljuk a tövéhez, hogy ez is megvédje a talajt. Ugye a szőlőn látszik a legjobban, neki nagyon mélyre lemennek a gyökerei, 9-10 méterre is akár, de teljesen száraz. Tehát ez azt jelenti, hogy a talaj alsó rétegeiben is elfogyott a víz, illetve nagyon sok olyan öntözőrendszerről kapunk visszajelzést az ügyfelektől, akinek mondjuk alacsonyabban van az öntöző alkút, a szivattyú, hogy egyszerűen elfogy a víz. Úgyhogy meg kell gondolnunk, hogy mit öntözünk, és mennyit öntözünk, úgyhogy ezért is az intenzív fenntartású pázsitok a legelső, amit valahogy el kell felejtenünk a nagy felületeket, és tényleg csak annyit meghagyni, ami feltétlenül szükséges, mert ezek igénylik a legtöbb vizet. Úgyhogy a bogyós gyümölcsöket pedig nagyon árnyékos területre érdemes áttelepíteni, vagy meg kell választanunk a fajtákat, hogy mi az, amit telepítünk. Ilyen lesz szerintem a jövőben például a jújuba. Ő nagyon jól bírja az itteni körülményeket. Nem bogyós gyümölcs egyébként, hanem egy ilyen kisebb fáról beszélünk. Viszont majdnem öntözés nélkül biogyümölcs termeszthető, és nagyon egészséges, magas C-vitamin tartalmú, de még a kivinken is észrevehető egyébként, pedig a kivi is egy nagyon mediterrán tágtűrésű növény, de a kivin is észrevehető a napégésnek a foltja, de ő megtartotta a gyümölcseit. A szeder nálunk csak azt a gyümölcsöt tartotta, ami teljesen árnyékban van. Úgyhogy a fajta választásban kell elgondolkodnunk. Még a fanyarka egyébként, ami azt látom, hogy nagyon jól bírja, ez a mézalmácska nevű kis cserje, ő is nagyon jól bírja a nyári körülményeket, de a málna és a szeder az már egy kritikusabb helyválasztás szempontjából. Én nagyon remélem, hogy mondjuk egy ilyen árnyékosabb, védettebb helyen mulcsolással még megtartható egy darabig, mert nagyon szeretjük, de tényleg el kell gondolkodnunk, hogy milyen fajtákat választunk hosszú távon.
0: Hát a hőség az rengeteg témát adott nekünk, úgyhogy el is szaladt az idő, de azért még annyi időnk van, hogy benézzünk hozzátok. Nyilván a nagy melegben azért sokan keresnek egyrészt kérdésekkel, de mondjuk, hogy növényekkel kapcsolatban érkeznek, akkor mi az, amit keresnek nálatok most?
1: Hát most a szárazság tűrőjével őket és talajtakarókat, és fákat keresnek nyilván. Gyorsan nagy legyen, jó árnyékot adjon, gondozásmentes, tehát ellenálló legyen. Gondozásmentes fa nincs, ellenálló fák vannak, de tényleg talajtakarással, megfelelő választással nagyon jó kis növényanyagot lehet összeválogatni egy kertbe. Ezt nem kell egyszerre, hanem fokozatosan is, de mondjuk a délvirágok nagyon jó talajtakarók, a ligeti zsályafélék, a cickafarkok nagyon jól teljesítenek ebben a hőségben, úgyhogy tudunk ajánlani olyan évelő növényeket vagy fafajokat, amik jól bírják a mostani klímát, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel, és hogyha kérdése van, akkor nagyon szívesen segítünk.
0: Na hát akkor ezek miatt is, meg hát sok-sok más növény miatt is érdemes benézni hozzátok, és hogyha már ott vettük, akkor persze kérdezzetek, és hogyha érkezik érdekes kérdés, akkor egy következő adásban természetesen átbeszéljük ezeket, de természetesen keressetek bennünket a Rádió Dabas Facebook oldalán üzenet formátumában is, és egy következő alkalommal a kérdéstek lesz majd az egyik téma. Köszönjük szépen, hogy itt kezdted a napot.
1: Én is köszönöm, hogy itt láttam, és jó kertészkedést kívánok.
2: 93.4 Rádió Dabas.
3: Csapadékhiány és aszály jellemzi eddig a kapás növények szinte teljes tenyész időszakát. Az öntözetlen táblák állapota nagyon gyenge. Országos áztató eső a következő 6-8 nap során sem várható, csak elszórt záporok lesznek, így a körülmények tovább romlanak majd. A múlt hét közepétől elszórtan alakultak ki záporok, zivatarok hazánkban, de összességében jelentősebb csapadék inkább csak a Dunántúl nyugati részén és északkeleten alakult ki. Az elmúlt 30 nap csapadék összege a középső országrészben helyenként még a 15 mm-t sem érte el, míg északkeleten és délnyugaton 80 mm-t meghaladó összegek is előfordultak. Hazánk túlnyomó részén ezért kritikusan száraz a talaj. Nedvességtartalma a növények számára hasznosítható vízmennyiségnek a 30%-át sem éri el. A múlt héten kedden megdőlt az országos abszolút maximum hőmérséklet rekord, majd néhány nappal később reggelre a minimum hőmérséklet rekord is. Eközben zajlik a kalászosok aratása, már sokfelé a magtárban van a termés, de a termés átlagok alacsonyak. Az időnként kisebb körzetekben előfordult csapadék csak átmenetileg hátráltatta a betakarítást, de a termés minőségét ez már nem rontotta. A napraforgó virágzik, zöld tömege a műholdas mérések szerint főleg a Kisalföldön és a Duna-Tisza közének északi részén nagyon alacsony, még a 2022-es évinél is kevesebb. A kukorica is virágzik, vannak az országban olyan területek, ahol szépek az állományok, és vannak, ahol nagyon gyengék. Jelentős országos csapadékra lenne szükség, hogy a károk csökkenjenek. Júliusban a kukoricának 100 mm csapadékra lenne szüksége az ideális fejlődéshez. Az előttünk álló egy hétben jellemzően északias lesz térségünk fölött az áramlás. A jobbára napos idő mellett az időnkénti felhősödésből elszórtan várhatók záporok, zivatarok, amelyekből csak kisebb körzetekben hullhat 10 mm-t meghaladó csapadék. Ezért az aszály tovább fokozódik. Az északias szél gyakran lesz élénk, ami tovább szárítja a talajt. A hőmérséklet kissé emelkedik majd, csúcsértéke eleinte többnyire a 30 fokot alulról közelíti, a jövő hét közepén pedig már néhány fokkal 30 fok fölött tetőznek a maximumok.
2: 93.4 Rádió Dabas.
4: Gazdász, a Rádió Dabas agrármagazinja.
5: Javult Európa levegő minősége, atka miatt pusztulnak kagylók a Tiszatavon. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
2: Nachrichten,
6: Novel,
2: Noticias,
6: Novinki,
2: News.
6: Magyarul és érthetően
2: hírek.
5: Javult Európa levegő minősége. Folyamatosan csökken a főbb légszennyező anyagok kibocsátása az évtizedek óta tartó környezetvédelmi politikának, a technológiai fejlődésnek, valamint a tisztább ipari közlekedési rendszereknek köszönhetően, állapította meg a Copernicus légkör megfigyelő szolgálat a tavalyi európai levegőminőségről szóló éves értékelő jelentésében. Az elmúlt évtizedben a kénoxidok és a nitrogénoxidok kibocsátása évente körülbelül 3-5%-kal csökkent az Európai Unióban. A legjelentősebb csökkenést az iparban és a közúti közlekedésben érték el. Tovább növekedhet a visegrádi négyek építőipara, de az egyes országok eltérő kihívásokkal szembesülnek. Az iparák fejlődését Magyarországon továbbra is a megrendelések hiánya, a másik három visegrádi országban már inkább a fizikai kapacitáskorlátok határozzák meg, közölte az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége. A V4 régióban a növekedés kulcsa a 2026-os évtől a változásokhoz való sikeres alkalmazkodás lesz. Több mint 240 a kivitelezéshez köthető hibát tárt fel egy 2025-ös igazságügyi szakértői jelentés a Grupama Arénában. A dokumentum szerint egyes szerkezeti hiányosságok miatt diónyi, sőt ökölnagyságú betondarabok is lehullottak a stadion lelátóinak környezetében. A jelentés szerint a problémák egyik fő oka, hogy a csaknem 15 milliárd forintba került stadionban bizonyos vasbeton szerkezeti elemekből hiányoznak a szükséges vasalások, emiatt repedések keletkeznek, a beton gyorsabban romlik és darabok válhatnak le róla. További hibaként említik a nem megfelelően kialakított dilatációs és mozgási hézagokat, valamint a rozsdásodó szakszerűtlenül rögzített korlátokat. A szakértők hangsúlyozzák, hogy a stadion összeomlásának nem áll fenn közvetlen veszélye, ugyanakkor több szerkezeti elem nem teljesíti az elvárt tartósági követelményeket, ezért javításuk sürgető. Atka okozza a nem őshonos amuri kagylók tömeges pusztulását a Tiszató Abátszalóki medencéjében, közölte a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság. Ez a fajta atka a kagylók köpenyét átfúrva bejut az állatok testébe. Ezen a sérülésen keresztül egy olyan bakteriális fertőzés alakulhat ki, amellyel szemben csak az őshonos kagylók többsége immunis, az amuri kagylók viszont védtelenek. A bomlásnak induló kagylótestek ilyenkor a vízfelszínre emelkednek, és a harcsák fogyasztják el őket. A mesterséges intelligencia használatának globális szabályozását szorgalmazza az ENSZ főtitkára. António Guterres egy tanácskozáson úgy fogalmazott, az innovációhoz elengedhetetlenek a védőkorlátok, és a mesterséges intelligencia fejlődésével senki, még a saját fejlesztői sem tudnak lépést tartani. Folytatódik a napos gomoly felhős időjárás, számottevő csapadék nem valószínű. Továbbra is többfelé élénk, időként erős lesz a szél. Napközben 26 és 33 fok közötti csúcsérték várható.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádióján.
6: Csak igazi zenékkel, Fénix század legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
3: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
1: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
3: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik ma ez már kevés.
1: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
3: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
1: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
4: 93.4
1: Rádiódabas.
5: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32 18 13 42. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
6: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz. A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Egyre több a szifiliszes csecsemő, tovább fejleszthetik a budai fonódó villamos hálózatot. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
1: Nachrichten, Novel, Noticias, Novinky, News,
2: magyarul és érthetően hírek.
0: Egyre több a szifiliszes csecsemő, írta az Economics. A legfrissebb hivatalos adatok szerint 2025-ben 91 beleszületett szifiliszes esetet jelentettek Magyarországon, 2026. július 6-áig pedig már 81-et igazoltak. A fertőzés tavaly 19 méhen belüli magzati halálozással és 7 újszülött halálozással járt, idén pedig már 18 magzati és 4 újszülött halálozást rögzítettek. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szerint a helyzet azért különösen súlyos, mert a beleszületett szifilisz időben elvégzett szűréssel és antibiotikumos kezeléssel döntő többségében megelőzhető lenne. Még az ősszel elkezdődhet a budai fonódó villamos hálózat második ütemének megvalósítása, közölte a BKK. A fejlesztés révén új villamos kapcsolat jön létre a Szent Gellért tértől a Műegyetem rakparton át a Kopaszigát térségéig. Változás az egyházi és nem állami fenntartók számlaszámainál. A Magyar Államkincstár vármegyei igazgatóságai köznevelési területen, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium, szociális területen, a Szociális és Családügyi Minisztérium új alszámláiról folyósítják a támogatásokat. Az új számlaszámokról készített kimutatás a letölthető dokumentumok között megtekinthető. A számlaszám, illetve a számlaszám tulajdonos változása miatt valamennyi egyházi és nem állami köznevelési, szakképző, szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézmény fenntartónak valamennyi számlájára új felhatalmazó levelet kell benyújtani. Mélységi rekordra süllyedt a rossz hitelek rátája a közép- és kelet-európai bankrendszerekben. Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank Londonban bemutatott éves összesítése szerint, bár az átlagon belül eltérő irányú, egyenetlen folyamatok zajlanak. A magyarországi összkép a bank szerint vegyes, mindenekelőtt az előző kormány időszaka alatti gyenge gazdasági növekedés miatt. Megnyílt az út az uniós alapjövedelemről szóló kezdeményezés előtt. Az Európai Bizottság úgy határozott, hogy nyilvántartásba veszi a feltétel nélküli alapjövedelem uniós bevezetését szorgalmazó európai polgári kezdeményezést. A brüsszeli közlemény szerint a polgári kezdeményezés szervezői úgy vélik, hogy a mesterséges intelligencia és a robotika gyors fejlődésével sürgős uniós fellépésre van szükség az elegendő munkahely biztosítására. Az alapjövedelem mindenkinek tisztességes életet biztosít és segít egy igazságosabb társadalom kialakításában. 5. alkalommal rendezik meg a Nemzetközi Cigánydal napját. Az augusztus 8-ai ingyenes koncertsorozathoz idén 7 ország 11 helyszíne és csaknem 30 előadó kapcsolódik. Az esemény idei fővárosa Budapest lesz. Gomoly felhős napos idő várható, északkeleten valószínű zápor. A szél helyenként erős lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 33 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

0: sokkal elmondhatatlan.
1: Értelmet nyer egy dalban.
0: A zene többet ad.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám. Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
3: Porsche M5 Budapest, Szentlőrinci út 1.
4: Skoda. Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
5: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
6: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
7: Egész nyáron építkezel? Akkor most ideje, hogy ez ne csak a háznak legyen jó, hanem neked is. Wellness hétvége, romantikus vacsora és vásárlási utalvány vár most rád. Vásárolj legalább 50.000 forint értékben a Vicink Tüzépker Kft-nél október 31-éig, és nyerd meg értékes ajándékaink egyikét. Júliusi ajánlatunk. 25 kg-os pórus betonragasztó most csak 2790 forintért. És ez még csak egy a sok akció közül. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. Vicink Tüzép. Jó neked!
8: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Regionális gasztronómiai körkép.
1: Aktuális menüajánló.
3: 93.4.
4: A szombati menüajánlóban az Alkonyhába látogattunk el, ahol a mai napon tyúkhúslevest készítenek csigatésztával. A főétel válogatás az egyik sült kacsacomb lecsós burgonyával, még a másik választható menü szezámos csirkemell rizssel, friss salátával. A napi ajánlat brassói aprópecsenye kovászos uborkával, és a desszert kínálat pedig pisztációs pannakotta málnával. Bármelyiket is választod, jó étvágyat hozzá.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
3: Piknik.
1: A legjobb zenék. Főzőfülke. Diszkómánia.
3: Térségi napló.
1: Hangos portré.
3: Minden egy kosárban.
1: Hétvégi rád.
4: Bármelyiket is választod, jó étvágyat hozzá.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
3: Piknik.
1: A legjobb zenék. Főzőfülke. Diszkómánia.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
0: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az aranykorona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Aranykorona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
3: Telefonszám 29-361-776.
4: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadság út 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
5: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy? Stresszes? És felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd. Gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.
7: Csökkent a fejlesztések száma vidéken. Súlyos fogászati problémákkal küzd a magyar felnőttek jelentős része. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
8: Nachrichten.
9: Novel.
8: Noticias.
9: Novinky.
8: News.
9: Magyarul és érthetően hírek.
7: A vidéki településeken emelkedő árak mellett enyhén csökkent a fejlesztések száma az új építésű lakások piacán a második negyed évben. A projektek száma negyedéves alapon 1,7%-kal, a fejlesztés alatt álló lakások száma pedig 4,3%-kal mérséklődött, közölte saját adatai alapján az Otthoncentrum. A megyei jogú városok közül továbbra is Debrecenben a legnagyobb az aktivitás, a városban több mint 1500 új lakás épül. Szeged mintegy 1200 lakással a második, Győr csaknem 800 lakással a harmadik helyen áll. Az árak Érden a legmagasabbak, több mint 1,5 millió forintos átlagos négyzetméter árral, míg Szegeden 1,4, Sopronban és Székesfehérváron egy kicsivel alacsonyabb az átlagos négyzetméter ár. A 25 megyei jogú városban 293 lakó ingatlan fejlesztési projekt zajlik, amelyekben több mint 7300 lakás épül. A magyar felnőttek jelentős része súlyos, kezeletlen fogászati problémákkal küzd, írja a Piac és Profit. A statisztikák szerint a felnőtt lakosság mindössze 38%-a jutott el az elmúlt egy évben fogorvosi ellenőrzése vagy kezelése, az idősebbeknél pedig még rosszabb az arány. A szakértők szerint sokan csak akkor fordulnak fogorvoshoz, amikor már fájdalmat éreznek, így elmaradnak a korai megelőző beavatkozások. A kezeletlen szuvasodások aránya továbbra is magas, miközben a fogászati technológiák sokat fejlődtek. A szakemberek szerint a rendszeres szűrés és a prevenciós szemlélet erősítése nélkül nem várható érdemi javulás. Trükkös csalók vadásznak az autósokra több népszerű külföldi nyaraló útvonalon, írja a Kressz Változás összefoglalója. A csalók egyik módszere, hogy autópályamentőnek adják ki magukat, majd a lerobbant autót egy velük együttműködő műhelybe viszik, ahol irreálisan magas javítási díjat kérnek. Előfordulat is, hogy defektet jeleznek a sofőrnek, majd a megállás után elterelik a figyelmét és ellopják az értékeit. Olaszországban pedig olyan esetről is beszámoltak, amikor a csalók azt állították, hogy a kiszemelt autós letörte a tükrüket, majd készpénzes kártérítést követeltek. A 4 napos munkahét csökkentheti a kiégést és javíthatja a dolgozók jólétét anélkül, hogy visszavetné a termelékenységet, állapította meg egy nagyszabású nemzetközi kutatás. 4 fő területet vizsgáltak, a kiégést, a munkahelyi elégedettséget, valamint a testi és lelki egészséget. Az eredmények szerint a rövidebb munkahét jelentősen javította a dolgozók jólétét anélkül, hogy rontotta volna a szervezetek teljesítményét. A kísérleti időszak lezárását követően a cégek mintegy 90%-a úgy döntött, hogy megtartja a 4 napos munkarendet. Folytatódik a napos gomoly felhős időjárás, számottevő csapadék nem valószínű. Továbbra is többfelé élénk, időnként erős lesz a szél. Napközben 26 és 33 fok közötti csúcsérték várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tények, álláspontok, meghatározó személyiségek.
9: Közélet magas fokon, a teljesség igényével.
1: Térségi napló a 93.4-en.
2: Szép napot kívánok a hallgatóknak 2026. július 11-én, szombaton. Ordasi Brigi vagyok, és ez a térségi napló, a Rádió Dobos hétvégi magazin műsora. Mai adásunkban itt lesz két sporttehetség, az egyik Bábel Jázmin, aki 2026-ban ismét elnyerte a Magyarország jó tanulója, jó sportolója címet. A másik Gecser Eszter, aki 2026-ban megkapta Dabas városától az év edzője díjat. Adásunk elején azonban felidézünk egy beszélgetést, amely Ördögné Sohajda Klaudia pszichológussal zajlott. A téma a kütyűhasználat, amely szerintem nagyon sok családnak feladja a leckét így a nyári szünetben. Itt jegyezném meg, hogy a napokban került a mozik kínálatába a Toy Story legújabb része, amely ugyancsak ezt a témát dolgozza fel, egészen jól, szóval érdemes lehet rá beülni, és utána beszélgetni egy kicsit róla. Ehhez szeretnénk egy kis szakértői hátteret nyújtani, úgyhogy érdemes ma is velünk tartani.

0: Régi Napló a 93.4-en.
1: A Toy Story filmeknek sokáig volt egy különös képességük. Úgy tudtak generációs élménnyé válni, hogy közben szépen, érzelmesen és néha viccesen tudtak a generációk felnővéséről, életszakaszok elmúlásáról szólni. Az első rész bemutatta, hogy milyen féltékenynek lenni gyermekként. A második az elmúlástól rettegett, a harmadik a felnővéstől búcsúzott, a negyedik végül megpróbálta elengedni saját magát is. A sorozat ötödik része leginkább azért érdekes, mert a készítők ezúttal nem egyszerűen a játékokról akarnak mesélni, hanem arról, hogy a játékok lassan elveszítik a helyüket a világban. A Toy Story 5 most azt a kérdést teszi fel, amitől minden szülő és minden 30-as, 40-es néző egyszerre kezd szorongani. Mi marad meg a gyermekkorból egy olyan világban, ahol már a játékok is algoritmusokkal versenyeznek? Így ír a Telex After a filmről, amely kapcsán úgy éreztem, hogy újra fel kell idéznünk azt a beszélgetést, amelyet Ördögnés Vajda Klaudia pszichológussal készítettünk. Már is kiderül, hogy miért gondoltam ezt.
0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
1: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora, vendégem pedig Ördögnés Vajda Klaudia, pszichológus. Szia, köszöntelek az éterben.
3: Szia, köszöntöm a hallgatókat.
1: A szakmai oldaladon feltűnt egy poszt, és azért gondoltam, hogy hát itt az ideje, hogy beszélgessünk egy picit itt az otthon hangján arról, hogy hogyan is vannak a gyerekeink, mit tudunk tenni a szellemi, lelki, mentális egészségük, állapotuk megőrzése érdekében, és egyáltalán mi az, ami most a világban körülöttük zajlik, mert talán ők sem értik, mi meg pláne nem értjük. Szóval, hogy vannak a gyerekeink?
3: Nagyon sokat gondolkoztam, hogy mit lehet válaszolni erre a kérdésre, hogy hogy is vannak a gyerekek. Én őszinte aggodalommal vagyok most egyébként jelen így a szakmai életben, hogy heti szinten tapasztalom azt, hogy a gyerekek különféle, hát egyáltalán nem nekik való tartalmakról mesélnek, és így elhitattal beszélnek ezekről a dolgokról. És őszinte érdeklődés van bennem, hogy jutottunk ide, vagy hogy mi van a szülők fejében vajon ezzel kapcsolatban, mert én nagyon sokszor azt tapasztalom, hogy a szülők is áldozatai talán ennek az egésznek. Sokszor lehet azt hallani, hogyha nem látja, vagy nem játszik éppen a gyerek az adott játékkal, akkor nem tud bekapcsolódni a beszélgetésekben az osztályában, és kiközösítik, és hátrányt szenved. És hogy ennek a kiküszöbölése érdekében szeretnék a szülők hát így megadni a kapcsolódásnak a lehetőségét, és nem tudom, hogy hol van a nulladik pont. Tehát, hogy hol kezdődött ez az egész, hogy hol tudunk ennek így valahogy véget vetni, ennek az ördögi körnek, hiszen így újra és újra bele fog csúszni mindenki.
1: Mit tapasztalsz egyébként? Ugye leginkább a kütyük, amik jelen vannak a gyerekeink életébe, amikor kamaszok, már nagyon nem tudunk mit tenni ellene, tehát ezt ideje korán kellene elkezdenünk, vagy ideje későn kellene bevezetnünk az ő életükbe. Hogy állunk most ezen a fronton, mikor találkoznak a képernyővel, mikor kerül az a mobil a kis hátizsákjukba, vagy mikor kellene, vagy egyáltalán kellene, hogy belekerüljön a mobil a hátizsákjukba?
3: Hát jelenleg az a tapasztalat, hogy már az alsós évfolyamon is, elsőben nem is, de másodikban már biztosan megjelennek az okostelefonok, de nem csak a telefonok, hanem a különböző játékhoz szükséges eszközök, PS és Xbox, vagy tabletek, tehát hogy nagyon sok olyan gyerek van, aki már saját eszközzel rendelkezik, tehát nem a szülő adja oda a sajátját, és arra letölt valamilyen játékot, hanem saját eszközzel rendelkeznek a gyerekek. Az a tapasztalat egyébként, hogy nyilván ezt nagyon nehéz ellenőrizni, és hát ezt így nem is szokták általában, tehát a gyerekek beszámolói szerint sokszor van, hogy fürdés közben használják ezeket a telefonokat, és Netflixet használnak rajta, szóval, hogy így határa csillagosség, és bármihez hozzáférhetnek gyakorlatilag. Igazából több szakember is hasonló állásponton van ezzel kapcsolatban, és hát a legideálisabb az az lenne, hogyha így az általános iskolában ezt így megpróbálnánk hát így mellőzni ezeket a saját eszközöket. Én azt gondolom, hogy ha ezt az általános iskolát és ezt a 14 éves kort nem is tudjuk így kitűzni célul, én az alsósokat így nagyon védelmezném ebből a szempontból, tehát hogy nekik így semmiféleképpen nem javaslom, hogy saját digitális eszközük legyen. Én azt gondolom, hogy megkapják a megfelelő oktatást az iskolában, digitális kultúraórán például, amitől azért részesei lesznek ennek a világnak, és nem fognak lemaradni, mert ez is sok szülőnek a félelme, hogy akkor lemarad, és nem fogja tudni használni ezeket az eszközöket. Ez, hála Istennek, annyira felhasználó barát rendszerek vannak, hogy ez, nem tudom, körülbelül fél óra alatt tanulható annak is, aki így soha nem találkozott ezzel. Úgyhogy ez ilyen valótlan félelem gyakorlatilag. És még azt hozzátenném, hogy nagyon sok olyan tartalom van, például pornográf tartalmak, amivel a gyerekek hát ilyen 10-13 éves koruk előtt is találkozhatnak, már így véletlenül oda tévednek, hogyha ezt nem ellenőrizzük, vagy nem tartjuk számon, és azért erre is nagyon sok eszközünk van már különböző applikációkon keresztül, de sokszor ez is hiányzik, az a tapasztalatom.
1: Igen, azt mondtad, hogy nagyon nehéz ellenőrizni, ugyanakkor tényleg rengeteg módon tudjuk ellenőrizni és kontrollálni azt, ha már a gyerek kezébe mobilt adunk, hogy mit használjon, mit nézzen, vagy egyáltalán mi kerüljön a szem elé. Nem élünk ezekkel az eszközökkel, vagy nem hatékonyak ezek az eszközök?
3: Sokan használják ezeket az alkalmazásokat, és így bátorítok mindenkit, hogy ezt így próbáljuk, és gyakoroljuk ezeknek a használatát, de hogy azt is látom, hogy nagyon sokan így talán nem is azért, mert nem tudnak róla, hanem egyszerűen valahogy nem illeszkedett be az ő rutinjukba, vagy az ő képernyő használati dinamikájukba, és egyszerűen kimarad. Még én magam sem értem, hogy mi lehet ennek a valódi oka, vagy háttere.
1: Nézzük meg akkor a szülői hátteret, hogy hogyan is kerül a gyerek kezébe mobil, ciki-e, ha az én gyerekemnek nincsen mobilja, megyek-e a többi után, vagy tényleg sarkalatos elveim vannak-e témát illetően, és csak 18 éves kora után kap a gyerek mobil, tehát azért vannak itt is szélsőségek. Mi lehet az optimális, és egyáltalán mi zajlik a szülők fejében? Mert itt is azért vannak generációs különbségek, vannak a 40 pluszos szülők, vannak a 20 pluszos szülők, vannak a 30 pluszos szülők, gondolom itt is azért fellelhetőek különbségek.
3: Igen, abszolút, Berin, azt gondolom, hogy mi felnőttek is nagyon sokszor ennek a csapdájába esünk, és mi magunk is olyan példával vagyunk a gyerekeink előtt, ami nem feltétlenül követendő. Bár nagyon sok mindent telefonon, kutyafuttában tudunk intézni, akár egy számlabefizetést, akár egy időpontegyeztetést, vagy valamilyen bevásárlást, és ez nagyon hasznos abból a szempontból, hogy gyorsan megoldjuk ezeket. Azért célszerű ennek is valamilyen időt kinevezni, és nem állandóan ezeket az ügyeket intézni, amikor hazahozzuk a gyereket az oviból, vagy amikor visszük az iskolába, vagy amikor várunk rá a folyosón. Tehát, hogy nagyon sok ilyet látok, amikor így szülőként is ennek a fogságába esünk, és nehezen tesszük le a telefont. Ennek nagyon jó példája az, hogy visszük-e magunkkal a mobiltelefonunkat, amikor a lakás egyik helyiségéből átmegyünk a másikba. Ez így nagyon jól tudja mutatni a függőségi viszonyunkat ehhez az eszközhöz. Szóval, hogy sok esetben vagyunk mi is ennek a rabjai, és hogy ez ilyen instant kikapcsolódást kínál, és tudjuk, hogy a mai rohanó világunkban erre nagyon kevés lehetőség van, és általában nem élvez prioritást az, hogy én időt tudjunk tölteni minőségileg, akár magunkkal, akár a családunkkal, és hogy ezek így egy kis pluszok így a napi rohanásban, és egyszerűen nem tudunk elszakadni tőlük, és ez azért így ijesztő.
1: Mi van, hogyha nem tudunk elszakadni a mobiltól? A gyerek ezt látja, és ő is ebben a millióban fog felnőni.
3: Igen, hát gyakorlatilag egy példát lát arra, és egy kapcsolati viszonyt, hogy hogyan is kapcsolódunk mi a telefonunkhoz, vagy bármilyen eszközhöz, és ez válik neki is irányadóvá, tehát anya-apa használja, akkor az biztos izgi, biztos jó, és nyilván sokkal jobban fogja őt is érdekelni, és ha már anya használhatja, vagy apa, akkor én miért nem? Tehát, hogy ebben itt lehetnek azért ellentétek és konfliktusok, amikor már egy kicsit nagyobb a gyerkőc.
1: Különböző tartalmak jöhetnek szembe. Mit tapasztalsz, milyen hatásai vannak a nem a gyerek életkorának megfelelő tartalommal?
3: Igen, nagyon sok esetben azt látom, hogy hát ezek a tartalmak vannak többségben sajnos, tehát akár valamilyen horrorfilm, beszélünk, akár ugye a pornográf tartalmakról, tehát hogy ezek lehetnek olyan traumák a gyerekek számára, amiről így nem tud beszélni, ami nem tud megfogalmazni, vagy sok esetben nem meri elmondani, hogy amúgy én ilyet és olyat láttam, mert lehet, hogy tényleg titokban fürdés közben nézi meg az adott tartalmat, és azon túl, hogy maga a képernyő az extrém módon leterheli az idegrendszerüket, maguk ezek a tartalmak nem alkalmasak arra, hogy ilyen fiatalon, most ugye az alsós korosztályról beszélek, megértsék, és hogy átmenjen ez az üzenet, tehát hogy mindenféle magyarázat és egyéb információk nélkül oda teszi ezeket a dolgokat, ahova akarja, és ez nem feltétlenül előnyös abból a szempontból, hogy milyen képet fog ő alkotni a világról, önmagáról, és hogyan tud kapcsolódni aztán a társaihoz, tehát hogy nagyon-nagyon sok rétű, és nagyon sok mindenre hathat.
1: Hogyan tud a szülő ebben valamiféleképpen jelen lenni? Tehát mondjuk, ha a gyerek észlel egy ilyen tartalmat, amitől fél, ami bántja, hogy egyből mondjuk a szülőhöz forduljon ezzel a szorongásával, tehát hogy ne keltsen benne félelemérzetet, ki legyen ez beszélve, még akkor is, ha ez szembe jön, mert nem kell feltétlenül egyébként, hogy a szülő a kezébe adja a mobiltelefont, azért úton útfélen sajnos szembe jönnek már ezek az információk, ezek a képek, és hát nem biztos, hogy tudjuk ezt akadályozni.
3: Szerintem ez már jóval az alsós korosztály előtt kell, hogy kezdődjön, tehát egy olyan bizalmi kapcsolatot kell, hogy kiépítsünk a gyerekkel, hogy merjen szólni nekünk, és tudjon beszélni ezekről. Nyilván minden gyerek más, van, aki jobban szereti magában tartani a dolgokat, van, aki pedig nagyon beszédes, ki kell ismerni ilyen szempontból a saját gyerekünket, és nagyon fontos, hogy soha ne támadólag fogadjuk ezeket a bevallásokat esetleg, és hogy itt már egész pici korban gondolok olyasmire, hogyha valamit véletlenül tesz a gyerek, ami mondjuk nem egy ideális dolog, akkor azért nem kell feltétlenül a nyakának esni, és lehet szépen rávezetni arra, hogy mik a tetteinek a következményei. Gondolok ilyesmire, hogyha kijönti a pohár vizet, akkor ezt fel kell takarítani, és ugye ez egy ilyen logikus okokozati összefüggés. Ebben azzal, amikor kijönti a pohár vizet, és hatalmas felháborodás és veszekedés lesz belőle. Szóval, hogy ilyen nüansznyi apró dolgok is hozzá tudnak járulni ahhoz, hogy mennyire bízik utána bennünk a gyerek, hogy mennyire fogja tudni azokat a dolgokat, amiket ő rossznak ítél, így bizalommal megosztani velünk.
1: Említést tettünk róla, de nem tértünk ki arra a témára, hogy a kimaradsz-lemaradsz érzése azért ott van a szülőkben, hogyha én nem adok a gyerekemnek mobiltelefont, nem nézheti meg azt a műsort a tévében, amit a másik 20 akkor. Mi lesz vele, ki fogják közösíteni, mit tapasztalsz ebből az iskolákban, hogyan csapódik le az egyes családokból érkezők, hát ilyenfajta konfliktusa, ha ez konfliktus.
3: Gyakorlatilag a szülőknek a 95%-ától én ezt hallottam vissza, akikkel így találkoztam, hogy az az igazi oka annak, hogy ő is beadta a dereket, úgymond, hogy nem tudott a gyerek kapcsolódni a társaival, és nem tudott miről beszélgetni velük, és ez nagyon elszomorú, hiszen nyilván mi is beállunk a sorba, sajnáljuk a gyerekünket, és nyilván a legjobbat szeretnénk neki, viszont így nem feltétlenül adjuk át azokat az értékeket, hogy mitől barát a barát például, tehát visszatérek a társas kapcsolatokra, tehát hogy ne attól legyen valaki barát, mert látta-e az adott filmet, vagy játszik-e az adott játékkal, hanem azért, mert kedvesen szól hozzám, vagy odafigyel rám, vagy jót lehet vele játszani, vagy ő is szeret focizni, szóval hogy ezek így teljesen eltűnnek, és hogy gyakorlatilag mindig lesz valami, ami menőbb, mindig lesz új a nap alatt ezekben a tartalmakban, és ezek fogják adni a kapcsolódásnak az alapját, ami egy ilyen nagyon felszínes dolog, és később felnőttként nem biztos, hogy ezekre fogunk vágyni, és ahhoz, hogy tudjunk felnőttként majd jól kapcsolódni, ahhoz már gyerekkorban ezt így el kell kezdeni gyakorolni, de így elég.
1: Kiközösítik egyébként azokat a gyerekeket, akik nem up-to-date-ek az adott témákat illetően?
3: Nem tudom pontosan, hogy milyen dinamika zajlik az osztályokban, az biztos, hogy nagyon erőteljes a bullying egyébként, tehát hogy a kütyű használat mellett ez a másik jelentős probléma, viszont konkrétan olyannal még nem találkoztam, hogy e köré szerveződött volna, szülői bevallásokat hallottam, saját tapasztalatom még nincs arról, hogy ez lett volna a kiközösítés oka.
1: Mi lehet a recept? Tudom, hogy nincs recept, de azért mégiscsak mit tehet a szülő, mit tehet az iskola, róla, hogyan tudjuk ezt a dolgot jól kezelni?
3: Hát szülőként szerintem a saját kütyű használatunk az, amit elsőként tudunk szabályozni és megfigyelni, hogy mi hogy működünk ezzel, és mi mennyire könnyen tudjuk ezt letenni. Egyébként a Betesda Kórháznak van egy nagyon jó programja, amit így tudok ajánlani. Szülőként is tök jó tippeket lehet kapni, és miután így a saját kütyű használatunkat egy picit keretek közé tudjuk szorítani, akkor szerintem nagyon hasznos, hogyha használjuk ezeket az alkalmazásokat és tartalmakat, azt így ellenőrizzük, vagy olyanokat adunk a gyerekhez, ami azért egy kicsit megfelelőbb így korosztályban. Én az idői tényezőre is nagyon felhívnám a figyelmet, tehát hogy a digitális világban így repülnek a percek, egyáltalán nem tűnik fel az idő, úgyhogy elveszítjük az időérzékünket, és hát ez a gyerekeknél halmozottan igaz, tehát hogy valamilyen idői korlátnak is szerintem fontos, hogy szerepe legyen ebben a dologban. Illetve amiben én a személy szerint nagyon sok potenciált látok, az a közösségnek az ereje. Tehát, hogyha adott egy közösség, én láttam egyébként már erre példát itt Dabason egy iskolában, adott egy osztály, és ott közösen megegyeznek abban, hogy gyakorlatilag egy ilyen képzeletbeli, vagy egy jelképes megállapodás.
1: Itt a egy közösségi szerződés.
3: Így van. Ami nem kötelező, tehát, hogy azért nem ilyen nagyon tározott keretei vannak, de hogy igen, egy ilyen szerződés a közösségben, hogy mikor kapnak telefont esetleg a gyerekek, pont azért, hogy ne forduljanak elő ezek a dolgok, hogy az egyiknek van, a másiknak nincs, ő ezt látta, a másik nem, és akkor kiközösítik, tehát hogy pont ezt a elvet valva, és szerintem az esetleg bizonytalanabb szülőknek is nagyon-nagyon sok segítséget tud adni, hogyha van egy ilyen közösség, amihez tartozhatnak, és nem csak egyedül kell képviselniük ezeket az álláspontokat, hanem tudják azt, hogy egy egész közösség áll a hátuk mögött.
1: Köszönöm szépen Ördögné Sóhajda Klaudiának, hogy ellátogatott hozzánk. Jó munkát kívánok!

0: Érettségi napló a 93.4-en.
1: A Gabasi Táncsics Mihály Gimnázium 8. A osztályos tanulója Bábel Jázmin a 2025-26-os tanévben ismét bebizonyította, hogy a kitartás, a szorgalom és a sokoldalúság kéz a kézben járhat. Az atlétikai diákolimpia csapatversenyeiben Jázmin meghatározó szerepet vállalt. Tagja volt a Pest vármegyei bajnok lány magasugró és súlylökő csapatnak, amelyek kivívták az országos döntőben való szereplés jogát. A nyíregyházi országos döntőben a magasugró csapattal országos ezüstérmet szerzett, míg a súlylökő csapattal a negyedik helyen végzett az ország legjobbjai között. Jázmin nem csak az atlétika pályán bizonyított, hanem a röplabda pályán is. A gimnázium negyedik korcsoportos lánya röplabda csapatának tagjaként hozzájárult ahhoz, hogy a csapat a körzeti fordulóból továbbjutva a középdöntőben a negyedik helyet szerezze meg. Ezzel is bizonyította sokoldalúságát és csapatjátékos szemléletét. Az iskolai sportesemények mellett Kyokushin karatéban is remekel, minden nap edzésekre jár, és sorra gyűjti be az érmeket az országos versenyeken. Kiemelkedő sportteljesítménye mellett tanulmányi eredményei is példaértékűek, így méltán érdemelte ki Magyarország jó tanulója, jó sportolója 2026 címet. Jázmin sikerei bizonyítják, hogy a tanulás, a sport és a közösségi szerepvállalás egyszerre is magas szinten művelhető. Eredményeivel nem csak iskolájának és egyesületének, hanem egész Dabosnak is öregbíti a hírnevét.
0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
1: Ordasi Brigi vagyok, velem szemben pedig Bábel Jázmin, Magyarország jó tanulója, jó sportolója 2026-ban. Szia Jázmin, köszöntelek a stúdióban.
3: Szia Brigi, köszöntöm a hallgatókat.
1: Nagyon-nagyon gratulálok, ez egy nagyon-nagyon szép eredmény. Meglepetés volt?
3: Köszönöm szépen. Kicsit számítottam rá, mert tavaly is már sikerült jó tanulónak és jó sportolónak lenni, de nyilván nagyon-nagyon örültem neki, mikor megkaptam.
1: Milyen érzés, ha megkapsz egy ilyen díjat?
3: Megtiszteltető érzés, mert egy kicsit elismeri az éves munkámat és a befektetett energiámat.
1: Mondjuk el hallgatóknak, hogy a Dobosi Táncsics Mihály gimnáziumba jársz, 8. osztályos vagy, és mindezek mellett sportolsz. Milyen sportot űzöl, miért pont ezt választottad?
3: Én Kyokushin karatézok, és egy kicsit atlétikázok is. A Kyokushin karatét apukám hozta be a családunkba, nagybátyáim kezdték, és igazából teljesen véletlen, hogy én is elkezdtem. Egyszer elkerültem én is egy ilyen edzésre, és annyira megtetszett, hogy én is kiszerettem volna próbálni, és már 4 éves korom óta ezt csinálom.
1: Mi az, ami a megragadott ebben a sportágban, ha meg tudod valahogy ezt fogalmazni? Nagyon nehéz, hiszen amikor az ember egy sportot elkezd űzni, és abban elmélyülni, az ilyen tudatalatti flow, de mégiscsak próbáld meg egy kicsit megosztani velünk ezt az érzést.
3: Hát, hogy itt magamért kell kiállnom, és ott csak én vagyok egyedül a tatamin fönt, a saját döntéseimet kell megvalósítanom, és ez nekem megtetszett.
1: Milyen érzés felmenni a tatamira? Mire gondolsz ilyenkor? Vagy gondolsz egyáltalán valamire?
3: Hát elég nehéz ilyenkor bármire is gondolni. Próbálom azt a teljesítményt nyújtani, amit edzéseken már gyakoroltam.
1: Beszéljünk ezekről az edzésekről egy kicsit. Mennyi időt veszel az edzés az életedből? Hogy éled ezt egyáltalán meg? Hogyan készülsz fel egy-egy versenyre?
3: Az edzésekre az út inkább a sok idő. Egy órát vesz el az út oda és vissza is, így már 2 óra. Az edzések 2 óra. És akkor így egy 5 órát legalább elvesz a napomból, de én szeretem ezt csinálni, és ez nekem boldogságot okoz.
1: Ez rengeteg idő azért, és mindezek mellett azért úgy tűnik, hogy a tanulásra is tudsz időt, igen, fektetni. Hogyan osztod meg az idődet, hogyan sikerül minden fronton jól teljesíteni?
3: Általában a kocsiba szoktam tanulni, az odafele és a visszafele utakon, és hogyha még szükség van, akkor otthon is még este fele tanulok. Egyelőre jól sikerül ezt a 2 egymás mellett tartanom.
1: Nem fáradsz el soha? Nincs olyan, hogy na jó, most akkor ezt nem tanulom meg, vagy inkább nem mennék edzésre, vagy azért néha megfordul a fejedben, de mindig abszolválod, amit abszolválni kell.
3: Megfordul a fejemben. Van is olyan, hogyha fontosabb dolgozat, vagy például most voltak idén a szintvizsgák, olyankor sok edzésre nem mentem el, hogy meg tudjam tanulni, de nekem a tanulmányaim az előrébb vannak egy kicsivel, mint a sport.
1: Beszéljünk akkor a tanulmányokról. Mi a kedvenc tantárgy, milyen irányban szeretnél tovább menni? Ugye 8-os vagy, azért ilyenkor már el kell gondolkodni azon, hogy merre tovább, vagy legalábbis a körvonalak már meg kellene, hogy legyenek.
3: Én a kémia, biológia tantárgyakat nagyon szeretem, arra a faktra is fogok majd menni, és szeretnék majd tovább menni egy fogorvosi egyetemre, és onnantól meg még gondolkodok rajta.
1: Tehát tovább viszed a családi hagyományt.
3: Igen. Igen.
1: A sportot említetted, hogy ha kell, akkor a tanulás mögé tudod helyezni, de azért mégiscsak hihetetlen eredményeket értél el az elmúlt években. Beszéljünk az eredményekről, aztán majd beszélünk a jövőről.
3: Kyokushin karatéból az elmúlt években hazai és nemzetközi versenyeken is vettem részt. Nemzetközi versenyen például Szlovákiában voltam, Dunaszerdahelyen. A hazai versenyek, a Diákolimpiát háromszor nyertem meg az utóbbi években, és még több más városban is voltam, például Debrecenben, Budapesten, Siklóson, és még sok máshol.
1: Beszéltünk már arról, hogy milyen érzés fellépni a tatamira, de arról még nem, hogy milyen érzés fellépni a dobogóra.
3: Hát nagyon boldog vagyok, mikor sikerül valamit elérnem, mert mindig kérdés, hogy hogy fogok aznap fölébredni, és mit fogok tudni majd teljesíteni. Szóval mindig örülök, hogyha valami jól sikerül.
1: Tudod magadba rendezni ezeket a dolgokat? Tehát azért ehhez kell egyfajta érettség, hogy az ember tudja helyén kezelni a sikereket, és esetlegesen a kudarcokat.
3: Igen, igen. Régen nehezebben tudtam a kudarcot elviselni, de amúgy a sport arra is megtanított, hogy ezt könnyebben kezeljem. Kisebb koromban még elég nehéz volt számomra a veszteséget eltűrni, de mostanra szerintem ez már 100%-osan meg tudtam oldani.
1: Mire tanított meg még egyébként a sport, vagy mit adott neked, mit tudsz nekünk erről mondani?
3: Hát egy olyan látásmódot, amivel látom a világot, és a kitartást, és azt, hogy nem adom fel akkor, hogyha már egy kicsit nehéz.
1: Ugye említetted, hogy sok időt elvesz azért az edzés egy-egy napodból. Jut idő azért arra a kamasz világra, ami tulajdonképpen körbevesz benneteket, barátnőzni egy kicsit, bulizni egy kicsit, együtt lenni egy kicsit a sulin kívül, tehát érzel eltéren hiányt, vagy minden megvan, aminek meg kell lennie?
3: Nem érzek hiányt, minden megvan, aminek kell lennie. Szabadidőm is van, a hétvégéket is úgy tervezik a szüleim, hogy ne legyen túl zsúfolt, és csinálhatom a hobbiaimat is, barátnőimmel is tudok találkozni teljes mértékben.
1: Mik a hobbiaid egyébként? Mit csinálsz a szabadidődben?
3: Én nagyon szeretek kreatívkodni, például sokat festek, vagy agyagozok, és a kutyáimmal és az állatainkkal szeretek otthon foglalkozni.
1: Akkor itt még belép egy művészi vonal is, hiszen ha ezt kikapcsol, akkor ezt tulajdonképpen a későbbiekben tovább is tudod fejleszteni.
3: Igen, szeretek ilyen kis művészkedni. Már régóta csinálom, és anyának szoktam dolgokat készíteni.
1: Na hát reméljük, hogy egyszer lesz kiállításod, és akkor arról is tudunk majd beszélgetni.
3: Igen.
1: Itt az Otthon hangján milyen későbbi terveid vannak a sportot illetően? Milyen vízióid, álmaid jelentek meg e téren?
3: Én csak szeretném az életemben tartani mindig a sportot, és ameddig tudom, addig csinálom teljes benyomással, viszont hogyha már nem lesz rá energiám vagy időm, akkor szeretném csak azt, hogy az életem része legyen, és valamilyen formában jelenjen meg. Nincsenek ilyen nagy céljai. A Kyokushin karatéban az van, hogy szeretném a fekete övet elérni, és igazából ennyi.
1: Mi kell egy fekete övhöz? Avasd be minket a kulisszatitkokba, mert szerintem sokan nem értünk ehhez a sporthoz.
3: Hát a fekete övhöz sok kitartás kell, és a megerőltetéseket és a próbákat ki kell bírni, de
1: neked sikerül mindezt abszolválni.
3: Igen, remélem majd sikerülni fog.
1: Mennyire női sportág egyébként? Ahogy így meséltél, még ez rémlett így fel bennem.
3: Hát annyira nem, mert itt az érzelmeket nem igazán szabad kimutatni, mert akkor vesztünk, és ez egy kicsit amúgy nehéz, hogy a fájdalmakat nem mutassuk ki, de szeretem, mert mindig meg tudom lepni az ellenfeleimet, és magamat is ezzel.
1: Milyen a közösség egyébként, ami így a csapatban kialakult?
3: Én most az utóbbi években több klubba is jártam, de ahol most vagyok, nagyon rendesek az emberek, és szeretettel fogadtak, minden tökéletes.
1: Hogy telik a nyár? Edzések vannak, vagy azért hagynak egy kicsit pihenni?
3: Vannak edzések, szoktam menni. Voltak már edzőtáborok, jövő héten is edzőtábor lesz, és akkor így vannak most.
1: Mit jelent számodra egy-egy díj? Ugye említetted, hogy ez már nem az első díj, amit kiérdemeltél, amit az évek során kaptál, azért mégiscsak az ember egy ilyenkor egy picit megáll, aztán kicsit végigpörgeti azt a sok mindent, ami történt vele az adott időszakban.
3: Igen, mindig egy megtiszteltetés, hogyha kapok valami ilyesmit. Ez egy elismerés nekem, hogy valamit jól csinálok, és hogy ezt folytatnom kell, és büszke lehetek ez miatt így magamra.
1: Na hát mi is büszkék vagyunk rád, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél ide a stúdióba, és beszéltél egy kicsit magadról és a munkádról. Szép nyarat kívánunk neked.
3: Köszönöm szépen.
1: Vendégünk itt az Otthon hangján Bábel Jászmin, Magyarország jó tanulója, jó sportolója 2026-ban. Még egyszer gratulálok.

0: Térségi napló a 93.4-en.
1: Getser Eszter évek óta a meghatározó személyisége Dobosváros sportéletének, amelyet a város 2026-ban az év edzője díjjal ismert el. Hogy mit jelent neki egy-egy ilyen elismerés és a tanítványai sikere, az már is kiderül.
0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
1: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora, vendégem pedig Getser Eszter, aki 2026-ban megkapta az év edzője díjat Dabas városától. Szia Eszter, köszöntelek az éterben, és nagyon-nagyon gratulálok.
3: Szia, én is üdvözlöm a hallgatókat is, köszönöm szépen.
1: Beszéltünk már erről, de azért mindig meg szoktuk kérdezni, hogyha valaki díjat kap, hogy meglepetés volt-e, egyáltalán milyen érzés volt, amikor megtudtad.
3: Aznap már nem volt meglepetés, tudtam már, hogy évedzői díjat fogok kapni, de mikor megtudtam, akkor nagyon örültem neki, mivel szerintem egy edzőnek ez egy hatalmas elismerés itt Dabason.
1: Menjünk egy picit vissza az időben, hiszen azért a város látott felnőni, és láttuk azokat az eredményeket, amit az elmúlt években megmutattál nekünk, és ahogy haladtál lépcsőfokról lépcsőfokra ezen a pályán, hogy hogyan is indult a te karriered? Eleve elrendelt volt, hogy te valami ilyen irányba fogsz menni?
3: Hát én is itt nőttem föl, így a Top Fitness Egyesületben versenyzőként, és amikor már ugye nagyobbak lettünk, akkor azért a kis tornászokkal már mi is besegíthettünk, és akkor hát itt derül ki igazából, hogy most valaki szeretne gyerekekkel foglalkozni, vagy egyáltalán érdekli ez hosszú távon. Aztán egy kicsit nyilván én más vizekre is szerettem volna elvezni, és akkor egy kicsit így, hát azt nem mondom, hogy eltávolodtam, mert azért a táncos karrierem, azért nem mondanám, hogy ez messze áll ettől, de aztán táncosként dolgoztam, és akkor igazából így most már nem is mondhatom, hogy pár éve, mert most már egy 8-9 éve csak az edzősködéssel foglalkozom.
1: Mit jelent számodra a sport? Ugye egészen kisgyermekkorod óta benne van a mindennapjaidban, benne van az életedben, szerves része annak. Szóval avasd be minket egy kicsit, hogy hogyan is néz ki egy sportoló lány élete egészen kiskortól, majd a felnőtt korig.
3: Amikor versenyző voltam, akkor úgy nézett ki igazából, hogy az iskola után megcsináltuk a házi feladatot, és akkor utána mentem is az edzésre, és egészen délutánig ott voltunk, és amikor hazaértem, akkor még tanultam egy kicsit, de igazából majdnem minden hétköznap így nézett ki. Aztán hétvégén, amikor volt verseny, akkor nyilván oda kellett menni, de azért ez nem minden hétvégét jelentette, tehát azért volt szabadidőm is. Aztán utána, amikor már ugye én magam választottam meg, hogy szeretnék-e mozogni, akkor pedig átváltott egy ilyen teljesen normál életbe, hogy ez a heti 4-5-szöri edzés igazából. Amióta edző vagyok, azóta pedig már az jelent nehézséget, hogy sok edzés között a saját edzésidőmre is találjak egy kis időt.
1: Mikor volt ez az, amikor már eldönthettem?
3: De mikor már eldönthettem, ugye 18 éves koromban fejeztem be magát ezt a gyermek fitnesst, és akkor utána még egy-egy versenyen így elindultam, de a saját magamat készítettem föl, tehát igazából amíg gyerek voltam, ezt most így arra értem.
1: Mit jelent számodra a fitness? Egyáltalán nem volt más út, hogy más fele menj, vagy nem kacsingattál más irányba annak idején?
3: Hát nem is az, hogy kacsingattam, ami a legtávolabb állt ettől az a tánc, de igazából a fitnessnek nagyon-nagyon nagy része a tánc, és engem mindig is érdekelt, hogy azt a részt egy kicsit még mélyebben, még profibb szinten tudjam űzni. Így abba is végeztem el egy színházi táncos képzést, és ezzel így kiteljesítettem végül is azt a utat is.
1: Hogyan változott ez a szegmens az elmúlt években? Már évtizedekről is beszélhetünk, hiszen átlátod a rendszer, ha változott bármiben.
3: Talán abban változott, végeztem el egy színházi táncos képzést, és ezzel így kiteljesítettem végül is azt a utat is.
1: Hogyan változott ez a szegmens az elmúlt években? Már évtizedekről is beszélhetünk, hiszen

0: annak idején, és akkor is már nagyon-nagyon profi volt az, amit tudtatok nyújtani, tehát olyan elemeket láthattunk egy-egy ünnepély alkalmával, amit talán előtte is utána sem, de valóban, ahogy mondtad te is, most már azért, hogy nézem a lányokat, a ruha, a körítés, a minden is, olyan megpróbálunk rálicitálni az előző évekre.
1: Igen, igen, és ez egyébként nehéz is, tehát, hogy ugye ennek vannak technikai határai is egyébként, a kreatív határai ugye nincsenek, de pont ez a nehéz, hogy minden évben valahogy megújulni, és ugye sok versenyző van, mindenkiből kihozni azt, ami az ő legjobb ényét meg tudja mutatni a színpadon, tehát igazából ez a legnehezebb talán.
0: Hogyan, honnan inspirálódsz?
1: Hú, hát ez jó kérdés. Most már ugye nagyon sok minden elérhető a social médiában, és akkor így például a külföldi táncosoknak a videóit is nagyon sokat szoktam nézni, illetve külföldi versenyeket, színházból, filmekből, tehát mindenféle olyan dologból, ahol más is a kreativitását megcsillogtatja, azt szoktam nézni, és akkor ebből szoktam leginkább inspirálódni.
0: Különös lehet, mert nem csak az edző nézi ezeket a videókat, hanem a versenyzők is hozzájutnak, sőt, szerintem ők még jobban elmélyednek egy-egy ilyen sztoriban. Milyen, amikor összeültök és kialakítjátok a következő műsort, a következő versenyt, számot, hogyan működik mindez a gyakorlatban?
1: Először is én meg szoktam kérdezni, kinek éppen készíteni fogom a gyakorlatát, hogy mi az, amit ő elképzelt, mert az nagyon fontos, hogy ők át tudják venni azt a szerepet, vagy azt a stílust, ami elő fognak adni, és akkor, hogyha van ötlet, akkor én az irányba elkezdek gondolkodni, illetve én is szoktam mondani, hogy nyugodtan ők is nézelődjenek zenét, ruhát, vagy valamit, amiből ki tudunk indulni, és akkor, ha nincs ötlet, akkor pedig nyilván én dobok be ötleteket, hogy mi az, amit én el tudok képzelni, de azért általában már szokott lenni ötlet, és akkor ez alapján tényleg vagy egy zene, vagy egy ruha alapján, vagy egy látott stílusú videó alapján indulunk el, és onnantól pedig már összeírjuk, hogy mik azok, amire képes most a sportoló, és akkor, hogy azokat fogjuk beletenni a gyakorlatban, mi az, amit el szeretnénk érni, mennyi időnk van erre, hogy ezt összerakjuk, és akkor onnantól kezdve pedig én kitalálom, és akkor nyilván a betanítás alatt még mindig van lehetőség változtatásokra, de általában ott már egy kiforrott dologgal szoktam előállni, és akkor azt már csak meg kell tanulni.
0: Sok-sok dologból áll össze ez a rendszer. Melyek azok az alapvető állomásai egy-egy műsor felépítésének, egy-egy elem felépítésének, ami végigvezet benneteket, amíg eljuttok a versenyig? Itt említetted a zenét, a ruhát, a különböző gyakorlatokat, és annyira sok összetevőből áll össze, hogy az ember csak kapkodja a fejét.
1: Igen, a versenyeken a pontozóbírók négyféle elemcsoportot is pontoznak, és ezeknek mind a négynek meg kell mutatkozni a gyakorlatban, tehát a maga kiindulás az onnan kezdődik, hogy mik azok az elemek, akrobatikus elemek, lazasági elemek, gimnasztikus ugrások, illetve erőelemek, amiket meg tud csinálni, és hogyha azt szépen tudja kivitelezni, akkor azt fogjuk beletenni a gyakorlatába. Ezután ugye már meghatároztuk jobb esetben a zenét, illetve a stílust, és akkor ezeket az elemeket próbáljuk olyan táncos lépésekkel és összekötő elemekkel összekötni, amik ehhez a stílushoz illenek.
0: Hihetetlen csapatkohézióval működtök, legalábbis nekem az marad meg mindig az előadásaitokból, főleg lévén én nem vagyok szakmai, hogy az a fajta drúk, az a fajta közösségi szellem, ami uralkodik a pálya szélén, az kiemelkedő. Tehát gondolom olyanok is szeretnének ebbe a közösségbe tartozni, akik nem feltétlenül bírnak azokkal a skillekkel, amelyek megfelelőek tudnak lenni. Mit tudsz javasolni a szülőknek, akik azon gondolkodnak, hogy hova kellene iratni a gyerekek, mi lenne az a sportág, amiben ő ki tud teljesedni, vagy ahol jól érzi magát, hogyan tudnak jól választani?
1: Én azt gondolom, hogy mindenképpen minél több sportágat ki kell próbálni egy gyereknek, és meg fogja érezni, hogy melyik az, ahova ő szeret járni. Nyilván ez nem jelenti azt egyeneságon, hogy ebben lesz örök életére, és ott mindenképp sikeres lesz, de szerintem az első és legfontosabb az az, hogy minél több mindent kipróbálni, de én azt gondolom, hogy egy alapozó torna az sosem jön rosszul, az minden sportágnak az alapja lehet, úgyhogy azt mindenképpen érdemes kipróbálni, és akkor a továbbiakban pedig úgy is alakul.
0: Hány éves kor

0: korától érdemes elkezdeni. Ugye te is említetted ezt a 18 éves kort, és hát meddig lehet csinálni?
1: Minél előbb, annál jobb talán. Már 4 éves kortól top fitnessesébe jöhetnek hozzánk a mozogni vágyók, és egészen 18 éves korig foglalkozunk versenyeztetéssel, de utána felnőtt korban pedig a csoportos órákra ugyanúgy visszajárnak azok is, akik versenyzők voltak nálunk, úgyhogy igazából ez sosem ér véget. Maga a versenyzés az körülbelül ilyen 7 éves kortól 18 éves korig, előtte utánpótlás nevelés folyik, és utána pedig már csak rekreációs jelleggel testmozgás.
0: Generációk nőttek azért fel nálatok. Milyen érzés így végignézni az évfolyamokat, és úgy általában azokat a versenyzőket, akik nagyon piciként kezdték nálatok, és most pedig már felnőttek.
1: Nagyon jó érzés, amikor visszajönnek már a csoportos órámra, akiket annó még tanítottam, de még én is kis kezdőként, és most már mindannyian felnőttek lettünk időközben. Illetve ami még nagy öröm volt számomra, hogy én személyedzéseket is tartok a csoportos órákon kívül, és kismamákkal, illetve szülés utáni regenerációval is foglalkozok, és volt versenyzőm, amikor visszajön kismamaként, és szülés utáni regenerációra hozzám, és együtt tudunk dolgozni, az egy igazán jó érzés, és azt így nem is tudom elmondani, hogy ez így miért annyira jó, de valahogy egy ilyen visszajelzés is, hogy nem csak a fitnessben volt jó hozzánk járni, illetve nem csak a versenyzés miatt, hanem tényleg emberi oldala miatt is, tehát, hogy közel tudtunk maradni. Jóban vagyunk azokkal, akik jönnek újra tornázni, akik versenyzőink voltak, illetve a szakmai oldala is ilyenkor. Szerintem ez egy visszajelzés, hogy megbíznak bennünk, és hogy szívesen jönnek vissza hozzánk.
0: Különleges dologra terelted a beszélgetést, mert érdekes, hogy mennyire tudnak megmaradni ezek a közösségek, amiről én itt áradoztam, hogy mennyire tudtok kapcsolatban maradni azután, hogy vége az élsportnak, vagy másfelé sodor benneteket a szél.
1: Nyilván vannak, akik elmennek Dabasról, és akkor már nem tudnak visszajárni, de akik maradnak itt, azokkal mindig nagyon jó találkozni újra, és mindig van egy-két jó szó az embernek így egymáshoz, úgyhogy tényleg van egy ilyen közösség megtartó ereje ennek az egész sport dolognak.
0: Ha már a sport dolgot említetted, akkor mit adhat ez az egész sztori a mi életünkhöz? Ugye te is meséltél arról, hogy egészen a kisgyermekkorodtól kezdve ez része az életednek, de hát mondjuk a te esetedben eleve elrendelt. Mégiscsak, hogyha így ezt el tudod mondani nekünk, hogy miért is jó sportolnunk, miért is jó ilyen közösségekbe járnunk, egyáltalán mi ez a sport dolog az élet nevű játékban?
1: Leginkább szerintem a kitartásra nevel, illetve sport közben lehet nagyon sok kudarc élményünk is, arra is nagyon jól megtanít, hogy kell felállni dolgok után, ami nem biztos, hogy úgy alakult, ahogy azt szerettük volna, illetve tényleg az, hogy ha valamiért megdolgozik az ember, beleteszi az energiát, akkor ott biztos, hogy lesz egy eredmény, és szerintem ez az élet többi területén is kamatoztatható. Úgyhogy leginkább ezek, illetve az, hogy amiről pedig most beszéltünk, hogy az emberi kapcsolatok azok megmaradnak, ez szerintem mindenképpen egy pozitívum.
0: Ugye aktív sportolóként kezdtél, és most is aktívan sportolsz, de leginkább most a pálya széléről nézed a versenyzőidet. Milyen érzés, nem pattannál néha oda? Te is mutatnád meg, hogy mit is tudsz, tehát nem hiányzik az a fajta pezsgés, ami akkor volt, amikor te voltál abban a helyzetben, amikben a tanítványaid.
1: Az az érdekes, hogy néha így most jobban izgulok a színpad széléről, mint maga a versenyző, vagy mint amikor én voltam versenyző, úgyhogy igazából ugyanazt az adrenalin löketet mi is átéljük, és nagyon-nagyon fárasztó egy versenynap után, tényleg, mint hogyha én is versenyeztem volna, úgyhogy ebből nincs hiány. Most már tényleg szeretem nézni, ahogy igazából a munkám gyümölcse az megmutatkozik a színpadon, és ez most már ez hozzá nekem ugyanazt az érzést, mint amikor én mutattam meg az én gyakorlatomat.
0: Vágyak, álmok, célok a jövőt tekintve?
1: Azt gondolom, hogy ahol most vagyok, azt nagyon szeretem, és remélem, hogy a Top Fitnessbe is minél több versenyzőt is ki tudunk nevelni, és hogy ez folytatódik ez a munka, ami most folyik, és hogy ez egyre csak jobb lesz, illetve szeretnék minél több embert ugyanúgy mozgásra buzdítani, és remélem, hogy mind a csoportos órákon, tehát hogy a felnőtteket is be lehet vonni, és a gyerekeket is, hogy ez igazából nem múlik el, hogy mindig van, aki szeretne újra csatlakozni és újra jönni, mert ez az én munkámat, mint edző is mindig felpezsdíti.
0: Kívánok ehhez sok sikert, és még egyszer gratulálok magam is az egész táv nevében. Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm.
0: Vendégünk itt a 93.4-en, Getcser Eszter, az év edzője 2026-ban.
2: Köszönjük. Térségi napló a 93.4-en.
3: And all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: myself. Ennyi fért már a térségi naplóba. Én köszönöm, hogy az elmúlt egy órát velem töltötték. További szép napot, jó rádióhallgatást. A mikrofonnál Ordasi Brigit hallották.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
5: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
4: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
5: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
4: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a Rádió Dabasból tájékozódik.
5: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
1: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a +3670 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
6: 93.4
7: Rádió Dabas.
8: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
9: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
1: Egész nyáron építkezel? Akkor most ideje, hogy ez ne csak a háznak legyen jó, hanem neked is. Wellness hétvége, romantikus vacsora és vásárlási utalvány vár most rád. Vásárolj legalább 50 ezer forint értékben a Vicink Tüzépker Kft-nél október 31-éig, és nyerd meg értékes ajándékaink egyikét. Júliusi ajánlatunk. C2 TE flexibilis ragasztó most csak 2980 forint per zsákáron érhető el. És ez még csak egy a sok akció közül. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. Vicink Tüzép. Jó neked!
10: Reklám voltam, viszont hallásra.
1: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
11: Vételkörzetünkben szerencsére csend és nyugalom van az utakon, nem úgy a nagyobb autópályákon, hiszen rendkívül erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé. Tata és az M0-as autó csomópontja között lassabban haladnak a járművek, szakaszosan pedig egybefüggő több kilométeres sorokat alkotnak. Különösen Tata-Tatabánya között érzékelhető mindez. A 11-es és a 12-es kilométernél kell számítani nagyobb kocsisorra, távolabb pedig szintén a főváros felé vezető oldalon Győr és Bábolna csomópont között mozgó tereléssel az elválasztó sáv növényzetét kaszálják. A 120-as és a 95-ös kilométer között a belső sávot lezárta, 2-3 kilométeres a torlódás. Aztán szintén sokan haladnak az M7-es autópályán a Balaton felé is. Budaörs és Székesfehérvár között okoz némi fennakadást az élénk jármű mozgást, hol belassulnak, hol meg megállnak az autók, így mindenképpen hosszabb menetidővel kell számolni az arra közlekedőknek. Az M4-es autóúton Budapest felé pedig a kenderesi pihenőhelynél két személyautó ütközött össze, a 142-es kilométernél a pihenőn keresztül terelik a forgalmat.
1: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
12: Teljesen visszatöltötték a biztonsági kőolajkészletet, feloldották az összes letiltott felhasználót a kormány Facebookján. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
13: Nachrichten,
14: Novel,
13: Noticias,
14: Novinky,
13: News,
14: magyarul és érthetően
13: hírek.
12: A márciusi mélypont után mostanra teljesen visszatöltötték a biztonsági kőolajkészletet, erről írt a gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán. Kapitány István közölte, a folyamatos visszatöltésnek köszönhetően július második hetére már 87 napnyi importnak megfelelő kőolaj és üzemanyag tartalékkal rendelkezik az ország. A Telex megjegyzi, a miniszter kormányváltás utáni első rendelete az volt, hogy részben felszabadította a stratégiai készletet, hogy megőrizhessék a védett üzemanyagárakat. A visszapótlást már áprilisban elkezdték. Feloldották az összes letiltott felhasználót a kormány Facebookján. Ezt közölték közösségi oldalukon. Arról írtak, 10 000 fiók az, amit az előző kormány letiltott erről a Facebook oldalról. A posztban az is áll, hogy olyan országot építenek, ahol mindenki szabadon elmondhatja a véleményét. Sátrakban kell várakozniuk a betegeknek a Bajcsi Zsilinszky kórháznál, mivel éppen munkálatok zajlanak az épületben, közölte az RTL híradó. A honvédség biztosította a sátrakat, amelyekben klíma is van. A körülmények ideiglenesek, addig tartanak, amíg építik az új CT-készülék hőközpontját. Módosítani kellett az idei kékszalagvitorlás versenyútvonalát a Balaton alacsony vízállása miatt. A rendezők közleménye szerint 1,6 km-rel keletebbre helyezik a Keszthelyi bóját. A biztonsági okokból meghozott döntés garantálja, hogy a mélyebb merülésű, hagyományos klasszikus vitorlások is teljesíthessék Európa leghosszabb és legrégebbi tókerülő versenyét. A mezőny július 30-án reggel vág neki a távnak Balatonfüredről. Be kell zárni a védett műemléknek számító Máré várát, ahol júniusban ismeretlen bulizók a várfalából kivontott kövekből építettek maguknak tűzrakóhelyet, majd rengeteg szemetet hagytak maguk után. A hatósági helyszíni szemlék után a megrongált támfalazatról statikai szakvélemény készült, ennek alapján zárták be a várat az ideiglenes megtámasztás elkészültéig. A megrongált falszakasz balesetveszélyes, így sem a látogatók, sem a személyzet nem tartózkodhat a helyszínen. Szerbiában a Szabadkai Bíróság augusztus 10-ig meghosszabbította két feltételezett orosz ügynök előzetes letartóztatását. A német sajtó szerint a férfiak egy Ukrajnát támogató német hadipari létesítmény ellen terveztek szabotázsakciót. Német és más európai hatóságok hónapok óta figyelmeztetnek a szabotázsakciókkal kapcsolatos veszélyekre, különösen az Ukrajnát támogató infrastruktúra és hadipari létesítmények közelében. Ezek az akciók a hibrid hadviselés részét képezik, amelyek célja a pánikkeltés és az ukrán támogatás gyengítése. Gomoly felhős napos idő várható, északkeleten valószínű zápor. A szél helyenként erős lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 33 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
3: 93.4 Rádió Dabas.
2: A régió leghallgatottabb rádiója.
11: 5 perccel múlt 11 óra, már is megyünk tovább itt a délelőttben. Ez a Piknik a stúdióban Kis György Krisztián, amikor is a Nórák és a Lilik ünneplik a névnapjukat. Sok boldogságot nekik, természetesen a születésnaposoknak, és hamarosan néhány perc múlva megtudhatjuk azt is, hogy milyen időjárásra számíthatunk ezen a hétvégén. Nem lesz kánikulai meleg, sőt, még csapadékra is akár számíthatunk, de jövök hamarosan a részletekkel, ahogyan Ági is majd 11:30-kor a hírek tekintetében.
2: Az ország szívében
3: együtt a legjobbakkal.
2: Rádió Dabas,
3: az otthon hangja.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Tabas, az otthon hangja.

0: Rádió Dabas az otthon hangja, Annie Lennox Walking on Broken Glass című felvétele szólt itt a 93.4-en. Strandidő és élénk szél az, amire ma számítani kell. Már is megyünk tovább a gardróbbal.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Regionális gasztronómiai körkép.
2: Aktuális menüajánló.
4: 93.4.
0: A délelőtti menüajánlóban az A-konyhába látogatunk el, ahol a mai napon tyúkusleves készült csigatésztával, a főételek között találtok sült kacsacombot lecsós burgonyával, illetve szezámos csirke mellett rizssel, friss salátával. A napi ajánlat brassói apróbecsenye kovászos uborkával, még a desszert kínálat pisztáciás pannakotta málnával. Jó étvágyat hozzá!
2: Reklám voltam, viszont hallásra. Gardrób, az audio ruhatár.
3: Kalap, kabát, csapka, sál.
2: Vagy rövid szoknya, csupaszvál.
3: Az időjárás szabja meg.
2: De segítünk eldöntened.
0: Napos gomoly felős időre számíthatunk a térségben, említésre méltó csapadék nem várható, többfelé élénk lesz az északnyugati szél, délután 30 fok körül alakul majd a csúcshőmérséklet, aztán vasárnap mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra, de egy gyenge hidegfront hatására időnként erőteljesebb lesz a gomoly felő képződés, és helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Erre északkeleten, keleten van a legnagyobb esély. Sokfelé lesz élénk, erős az észak-észak-nyugati szél, 10-18 fok közé fog hűlni majd a levegő reggelre, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 22 és 32 fok között alakul majd. A pázsit fűfélék, illetve a csalánfélék pollen koncentrációja jelen pillanatban országosan közepes szintet ér el. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a hársa, a szelídgesznye, a ciprus, a tiszafafélék, a fenyőfélék, a lágyszárú allergének közül az utifű, lórom, a kenderfélék, a libatopfélék, illetve az ernyős virágzatóak pollenje. A kültéri allergén gombák közül az altanária spóra száma országosan a magas, a kladoszpóriumé pedig az alacsony tartományban alakul. Ugyanakkor a késői virágzású fák, azaz a pázsit fűfillék és a lágyszerű allergének pollenjére allergiások is számíthatnak különféle tünetekre. Időjárási front nem lesz felettünk, viszont a gyors délelőtti melegedés hatására fejfájás, migrén, vérnyomás probléma, keringési panasz, szív probléma, szédülés, nehéz légzés, bágyadság és dekoncentráltság egyaránt jelentkezhet, valamint előtérbe kerülhetnek a gyulladásos jellegű panaszok is. Az élénk erős szélben tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság is előfordulhat.
4: Gardrób.
2: Orvos és közlekedés meteorológia.
4: A kényelmesen, biztonságosan induló reggelért.
2: Rádió Dabas 93.4.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
0: Egész nyáron építkezel? Akkor most ideje, hogy ez ne csak a háznak legyen jó, hanem neked is. Wellness hétvége, romantikus vacsora és vásárlási utalvány vár most rád. Vásárolj legalább 50 ezer forint értékben a Vicink Tüzépker Kft-nél október 31-éig, és nyerd meg értékes ajándékaink egyikét. Júliusi ajánlatunk. 12 és feles gipszkarton most mindössze 869 forint per négyzetméter áron érhető el. És ez még csak egy a sok akció közül. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. Vicink Tüzép. Jó neked!
3: Reklám voltam, viszont hallásra.
4: Folytatódik a Kakucsi sportpálya rekonstrukciója. Ma tartják a második vasadi vágtát. Remek idő lesz a szabadtéri programokhoz.
5: Hírmondó.
6: Rólunk szól.
5: Régiónk hírei.
6: Első kézből.
5: Első kézből.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit Moldován Ágnestől hallják. Folytatódik a Kakucsi sportpálya rekonstrukciója, amelynek célja, hogy a helyi sportolók korszerűbb és biztonságosabb körülmények között használhassák a létesítményt. A felújítás részeként tápanyagozzák és felülvetik a gyepet, valamint elvégzik a pálya talajának kiegyenlítését is. A munkálatok eredményeként sűrűbb, egyenletesebb és jobb minőségű játékfelület várja majd a sportolókat. A beruházás hosszú távon is hozzájárul a település sportéletének fejlődéséhez és javítja a helyi sportinfrastruktúra állapotát. A munka során lezárták a pályát, hogy a friss fű megerősödhessen. Azonban a felújítás idején sem maradnak sportolási lehetőség nélkül a kakucsiak. A munkálatok idejére a sportpálya hátsó részén két futballkaput helyeztek ki, így továbbra is használhatják a területet futballozásra. A beruházás befejezéséről és a sportpálya teljes újranyitásáról az önkormányzat később tájékoztat. Monori erdő vezetése továbbra is kiemelt figyelmet fordít a helyi közbiztonság fenntartására és javítására. Ennek érdekében folyamatos kapcsolatot tartanak fenn a monori rendőrkapitánysággal, és rendszeresen egyeztetnek a települést érintő aktuális biztonsági kérdésekről. A közelmúltban újabb megbeszélést tartottak a monori rendőrkapitányság vezetőivel, amelyen áttekintették a település előtt álló feladatokat, valamint a következő időszak kihívásai. A találkozón szó esett arról is, hogy a képviselőtestület döntése alapján május 1-től szabadidős rendőr segíti a település közbiztonsági feladatait. A rendőr a közterület felügyelettel, a mezőőrséggel és a körzeti megbízottal együttműködve teljesít szolgálatot, ezzel is erősítve a közterületek ellenőrzését és a lakosság biztonságérzetét. A felek értékelték a településen működő térfigyelő kamera rendszer tapasztalatait is. A rendszer a bűnmegelőzésben és az esetleges jogsértések felderítésében is jelentős segítséget nyújt a hatóságok számára. Emellett szóba kerültek az önkormányzat által szervezett célzott ellenőrzések és akciók eredményei, amelyek szintén hozzájárulnak a közrend fenntartásához. Ma tartják a második vasadi vágtát. A nemzeti vágta előfutamát tavaly tartották először Vasadon, ahol régre visszanyúló lovas hagyományok vannak. Idén is több térségbeli településről indulnak majd lovasok a megmérettetésen, akik győzelmük esetén képviselhetik településüket az idei nemzeti vágtán. Marton József polgármester elmondta, hetek óta készítik fel a települést az 1000-nél is több látogató érkezésére.
2: Valóban ez a település legnagyobb rendezvénye. Tavaly évben rendeztük augusztus 24-én az első vasadi vágtárt. Arra a rendezvényre közel 200 polgártársammal készültünk egy héten keresztül. Hasonlóképpen idén is folynak a munkálatok. Nagyon jó a települési lakosok, barátaim, képviselőtársaim, illetve maga a vasadiaknak a hozzáállása. Szintén ilyen nagy számmal vagyunk benne a szervezésben, illetve maga a pályaépítés, illetve a vendégeket kiszolgáló létesítményeknek az építése nagyon sok fizikai energiát igényel. A szombati napra minden tető alá tudunk hozni. Tavaly évben több ezren látogattak el erre a rendezvényünkre. Én bízom benne, hogy idejében hasonló számmal jönnek el hozzánk. Jó volt tavaly évben bárhol is megjelenni, hiszen amikor megtudták, hogy ki vagyok, illetve hogy a felismert, akkor rengeteg gratulációt kaptam, hogy ilyen kis település, egy ilyen rangos és nagy eseményt hogy tudok tető alá hozni. Hát én bízom benne, az idei év még szebb lesz. Programok tekintetében egyébként igen. Rengeteg olyan programot szerveztünk, vagy tervezünk, ami a tavaly évben nem szerepelt. Idén pedig meg lesz rendezve. Hát én bízom benne, hogy mindenki jó szájízzel fog távozni a településünkről, illetve mi vasadiak szintén jó szájízzel tudjuk lezárni a rendezvényt.
5: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
3: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
5: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
3: www.radiodabas.hu-ra.
0: Lelátó extra.
7: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kisgyörgy Krisztiántól. Idén különleges mérföldkőhöz érkezett a Monori Sportegyesület, fennállásának 125. évfordulóját ünneplik. Ennek alkalmából szeretettel várnak minden sportbarátot egy igazán emlékezetes futballünnepre. Július 11-én szombaton egy gála mérkőzésre kerül sor a Balassi Bálint utcai sporttelepen. 17 órától, hiszen ellenfelük a Kispest Honvéd FC csapata lesz majd. Mint írják, nagy megtiszteltetés számukra, hogy jubileumi rendezvényükön a magyar labdarúgás egyik legnagyobb hagyományokkal rendelkező klubját láthatják vendégül. A mérkőzés nem csak a sportról szól, hanem a 125 év alatt megélt sikerekről, emlékekről és arról a közösségről, amely generációk óta élteti a monori labdarúgást. Várnak minden sportbarátot tehát szombat délután Monoron. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
4: Ma napos idő várható gomoly felhőkkel. Az északi-északnyugati szél ismét nagy területen megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű. Köszönöm a figyelmet!
3: Után újra jönnek a legjobbak.
5: 93.4 Rádió Dabas.

Igazi vérpestítő latin dallamok szóltak a Gypsy Kings jó voltából, és a délelőtt hátralevő részébe érkezik még a Maroon 5, illetve elsőként itt van már is Anne-Marie

0: Közlekedési információkkal érkezem a délelőtt zárásaként, és egy előrejelzéssel érkeztem. Elsőként, mert hogy Dabason a Vasút utcán a 2-es kilométernél a teljes szélességébe lezárása kerül majd az út ma este 23 óra és hajnali 4 óra között a vasúti átjáró építésének az idején történik majd ez a korlátozás. Az M5-ös autópályán pedig átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Aztán az M5-ös autópályán szintén, de a Budapest felé vezető oldalán Kecskemét elkerülő szakaszán a 88-as és a 87-es kilométer között hídjavítási munkálatokat végeznek, ezért a belső sáv lezárásra került.
1: Jóváhagyták Magyarország újjáépítési tervét, 106 milliárd forintos károkozás miatt tett feljelentést a miniszterelnökség. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
2: Nachrichten, Novel, Noticias, Novinky, News,
3: magyarul és érthetően hírek.
1: Magyarország újjáépítési terve megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását. Ezzel a végső akadály is elhárult az uniós 1000 milliárdok hazahozatala elől, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, az uniós 1000 milliárdok végre arra mennek, amire menniük kell. A magyar emberekhez, az ország közlekedésének, energiaellátásának, egészségügyének, vízellátásának és vállalatok fejlesztésére. 5 ügyben összesen 106 milliárd forintos károkozás miatt tett feljelentést a miniszterelnökség a korábbi iratok átvilágítása után. A vizsgálat több olyan kifizetés megállapodást is feltárt, amelyek megalapozhatják a hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúját. Meghatározták az ajánlott építőipari rezsi óradíjat. Az általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke 7830 forint. A közlekedési és beruházási miniszter rendelete pénteken jelent meg a Magyar Közlönyben. Az ajánlott építőipari rezsi óradíj mértékéről szóló rendelet társadalmi egyeztetése során közzétett indoklásban nyomatékosították, hogy az építőipari rezsi óradíj emelésének fő indoka a költségek növekedése. Ítélkezési szünet lesz jövő szerdától a bíróságokon. Augusztus 20-áig nem tartanak tárgyalásokat, csak soron kívüli eljárásban. A kezelőirodák az ítélkezési szünet ideje alatt is nyitva tartanak, az ügyfelek benyújthatják beadványaikat és betekinthetnek az iratokba. Fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Július első 9 napjában több mint 3,2 millió kis csomag érkezett. A NAV csütörtökig több mint 11 milliárd forint átalányvámot szedett be. Az adóhivatal megjegyezte, hogy az uniós kötelezettségként bevezetett új vámszabályból származó bevétel 75%-a az Európai Unió közös költségvetését illeti. A 3 eurós átalányvámot július 1-e óta az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekben lévő áruféleségek után kell fizetni. A tények információi szerint emberölés történhetett a Szent János kórházban, az ügyben egy 32 éves orvost gyanúsítanak. A bíróság elrendelte a nő letartóztatását. A kórház azt közölte, az orvos már nem áll munkaviszonyban velük. Belgiumban fizetőssé válnak az utak és autópályák jövőre. 2027 májusától minden autósnak digitális matricát kell vásárolnia, amelynek ára a jármű környezetvédelmi besorolásától és az úthasználat választott időtartamától függően változik. Németországban szigorúbb szabályokat vezetett be az elektromos rollereket kölcsönző cégekre a parlament. A cél, hogy a balesetek áldozatai könnyebben jussanak kártérítéshez. Folytatódik a napos gomoly felhős időjárás, számottevő csapadék nem valószínű. Továbbra is többfelé élénk, időnként erős lesz a szél. Napközben 26 és 33 fok közötti csúcsérték várható.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
6: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
5: Rádió Dabas, az otthon hangja.
0: Kellemes szombat délutánt kívánok. 26 fok van itt Dabason, gyengén felhős az ég, és hát a nap hátralevő részében is hasonló égképre lehet számítani. Még a hőmérséklet egy picit emelkedni fog, de már olyan nagy magasságokban nem fog törni, ahogy arra már az elmúlt hetekben volt példa. Úgyhogy kellemes időnk lesz, kellemes muzsikákkal készültem ebben az órában, egyrészt az ebéd mellé, amihez jó étvágyat kívánok, és hogyha már ebéd, akkor egy igazi nyári étel receptjével is készülök, mert hogy lecsót fogunk készíteni kolbásszal, tojással, úgyhogy jó gazdagon fog készülni, és azt is megtudhatjuk az órában, hogy mit üzennek nekünk a csillagok.
5: A 70-es,
6: a 80-as,
5: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
6: 93.4 Rádió Dabas,
5: az otthon hangja.
7: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
6: 93.4
5: Rádió Dabas.

0: Ezzel tuti, hogy megfőzünk.
1: Ötletek, tippek, nem csak bonyolultindíreknek.
0: Főzőfülke, hogy a tűzhely mellett is magabiztos légy.
1: Rádió Dabas, 93.4.
2: Szerintem egy olyan recepttel érkezem a mai napon, amit szinte mindenki a kisujjából kiráz, úgyhogy csak idézzük fel együtt ezt a receptet, ami a kolbászos tojásos lecsó. Amire szükségünk van méghozzá 6 adaghoz, az 10 dek a szalonna, fél kilogramm vöröshagyma, 1 kilogramm paradicsom, 2 teáskanál piros paprika, 2-4 gereszt fokhagyma, 20 dek a lecsókolbász, 1 pár füstölt kolbász, 1 kilogramm paprika, illetve 6 darab tojás, na meg majd só. A kolbászos tojásos lecsó receptjének elkészítéséhez első lépésként a kockázott szalonnát beleöntjük a hideg lábasba, majd lassan kiolvasztjuk a zsírját és halvány sárgára pirítjuk. A forró zsírban sűrű kevergetés mellett aranybarnára dinszteljük a félfőre vágott vörös hagymát. Ha kicsit kezd odakapni, akkor öntjünk hozzá pár csepp vizet, ezzel feloldjuk a lábas aljára rakódott pörzsanyagot. Hozzáadjuk a kockázott paradicsomot, és ezt is zsírjára pirítjuk. Beleszórjuk a fűszerpaprikát és a zúzott fokhagymát, majd 1-2 percig folyamatos kevergetés mellett főzzük, amíg a fűszerek illatosak nem lesznek. Hozzáadjuk a félkarikákra vágott lecsó és füstölt kolbászt és a csíkozott paprikákat. Alaposan átkeverjük és enyhén sózzuk. Ezen a ponton önthetünk alá egy kevés vizet, hogy ne kapjon oda, de a paprika is ki fogja engedni a levét. 10-15 percig néha kevergetve főzzük a lecsót, úgyhogy a paprika még res maradjon. A tojást egy nagy csipet sóval felkeverjük, majd hozzáöntjük a lecsóhoz. Addig kevergetjük, amíg már az összes tojás biztosan megfőtt. Ízlés szerint egyébként még sóval is ízesítetjük, és tálalhatjuk már is friss kenyérrel. Jó étvágyat!
0: Ha a család mind a 10 ujját megnyalta, ne feledd, ne feledd! Jövő héten is kinyit a Rádió Dabas főzőfőkéje!

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Deutsche Ingenieurskunst und Premium-Qualität im Volkswagen Tiguan.
3: Azaz német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
4: Porsche M5 kereskedés és szerviz. Budapest Szentlőrinci út 5. Az M5 autópálya bevezető szakaszán.
5: Volkswagen.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.
2: Piknik. Minden egy kosárban.
5: Hétvégi rádiós programkavalkád.
2: Ettől garantáltan tápva marad a szád.
5: Piknik.
2: Rádiódabas hétvége a 93.4-en.

0: Galaxis úti kalauz hallgatóknak.
1: A csillagok szerint így alakul a nap.
2: Na hát nézzük is, hogy hogyan alakul a nap a hátralevő részben. Elsőként a kosjegyűek figyeljenek. Mozgalmas beszélgetésekkel teli nappá rájuk, könnyen új ismerettséget köthetnek, vagy pedig olyan hírt hallanak, ami egészen más megvilágosításba helyez egy régi ügyet. A Neptunusz támogatása pedig segít abban, hogy a megérzéseikre is hallgassanak. Jöhet egy meglepő találkozás a bikának, vagy egy váratlan fordulat, vicces momentum, ma jól esik egy kicsit kizökkenni a megszokott rutinból. Közben egy fontos felismerés is megszülethet benned, amit később még sokszor felidézel. A hold az ikrekre egyében jár, ezért elemében érezheti magát, könnyedén teremt kapcsolatot másokkal, és a humorából sincs hiány. Ismerkedésre is nagyon jó nap a mai, valakit egyenesen leveszel a lábadról. Egy beszélgetés során olyan válaszra bukkanhatsz, amit már egy ideje keresel. Ma végre lesz néhány nyugodt perce, órája a ráknak, amikor rendezheti a gondolatait. Egy régi kérdésre most egészen természetes válasz érkezhet, figyelj a jelekre. A nap hátralevő része könnyedebbnek ígérkezik, mint amire reggel számítottál. Nagyon jó hangulatban telt a szombat, és szinte mindenki szívesen keresi az oroszlán társaságát, annyira erős most a kisugárzása. Lehet valaki, aki ennél is többet szeretne tőled, most tényleg rajtad múlik, belemész-e a kalandba. Egyébként is érdemes nyitottnak maradni, mert egy váratlan beszélgetés inspiráló ötletet adhat. A megérzéseid most meglepően pontosan működnek. Bár a szű szereti előre megtervezni a napját, most a spontán helyzetek hozzák a legjobb élményeket. Egy apró felismerés sokat segített abban, hogy tisztában lásd a következő lépésedet. Engedd meg magadnak, hogy végre igazán kikapcsolj. Könnyed és nagyon vidám nap vár a mérlegre. Jól esik kimozdulni, beszélgetni, vagy egyszerűen csak több időt tölteni azokkal, akik feltöltenek. Közben egy régóta nyitott kérdés végre a helyére kerülhet benned. Akár egy elejtett mondat is elég ahhoz, a Skorpiónnál, hogy megértsen valami fontosat. A Neptunusz harmonikus fényszöke segít tisztában érzékelni a helyzeteket és az emberek valódi szándékát. Ettől sokkal nyugodtabbnak érzed majd magad. Az ikrek hold felpesdíti a nyilas kapcsolatait, így ma aztán biztosan nem unatkozol. Meghívás, kirándulás vagy spontán program is összejöhet, egy váratlan felismerés, ráadásul még a jövőbeli terveidet is alakíthatja, ha szingli vagy. Szombaton minden adott az ismerkedésre. És majd jöhet egy olyan élmény a baknál, ami megerősíti benne, hogy néha tényleg a legegyszerűbb megoldás a legjobb. Könnyebben átlátsz egy bonyolult helyzetet, és ettől minden sokkal kezelhetőbbnek tűnik. Délután már jut idő arra is, hogy igazán kikapcsolódj. Szombaton szinte egymást érik az érdekes ötletek és izgalmas beszélgetések a vízöntők esetében a perceket. Most különösen fogékony vagy az új nézőpontra, és ez inspirálóan hat rád. Hallgass arra a belső hangra is, amely a Neptunusz

0: Szöge most határozottan jó irányba terel. És a retrográd Neptunusz harmonikus kapcsolata a holddal a halaknak különösen kedvez, könnyebben megérted, mi zajlik benned, és egy régi bizonytalanság is oszlani kezd. Közben a nap vidám, könnyed hangulata segít, hogy ne vedd túl komolyan a kisebb bosszúságokat.
1: Galaktikus találkozás legközelebb holnap reggel.
2: A horoszkóp rovatot a Wilserker támogatta. Reklám.
3: Wilserker. Villanyszerelési szaküzlet Sáriban, ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
1: Ez reklám volt.

0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
1: Az óra végéhez értünk, jöjjenek a közlekedési információk. Elsőként egy előrejelzés. Damason a Vasút utcán a 2-es kilométernél ma este teljes szélességében lezárásra kerül a vasúti átjáró építése idejére a teljes útszakasz. Ez nagyjából 23 óra és hajnali 4 óra között lesz aktuális. De ami most aktuális, az az, hogy az 52-es úton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét Centrum és Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták. És szintén fontos info, hogy a 4-es úton a Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik, és az 5-ös főúton Kecskemét belterületén építési munkák miatt a 78-as és a 81-es kilométer között félpályás lezárásra kell számítani.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagytakarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
2: 9,5 millió fő alá esett Magyarország népessége, halálos májkárosodást okozhat egy gyulladás csökkentő. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News,
4: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: A koronavírus járvány hatása miatt 2020-ban és 2021-ben bekövetkezett csökkenés után az Európai Unió népessége immár az ötödik egymást követő évben nőtt, de ez főként a bevándorlásnak tudható be, derült ki az Uniós Statisztikai Hivatal jelentéséből. A közlemény szerint az Európai Unió lakosságának száma januárban majdnem 452 millió volt, ami mintegy 706 ezer fővel több, mint az előző évben. Az Eurostat adataiból az is kiderül, hogy Magyarország népessége csökkent. Januárban 9 millió 500 ezer fő alá esett a magyar népesség szám, míg egy évvel korábban kicsivel e fölött alakult. Csak nem 10 milliárd forintot adott határon túli fociklubnak az előző kormány a választás előtti 10 hónapban, írta a 444. A legnagyobb kedvezményezett a KFC Komárnó volt, több mint 3,3 milliárd forinttal. A pénzeket a klubok javarészt működési költségekre, köztük üzleti ebédekre, irodaszerekre és üzemanyagra fordították. Beruházásra mindössze 3 esetben kértek pénzt. A magyar állam finanszírozta a szlovén Lendvai, a szerb Topolyai és az erdélyi Sepsiszentgyörgyi stadiont is. Visszahívják a Tavneos gyulladás csökkentő kapszula 10 mg-os kiszereléseit, mert a gyógyszer akár halálos májkárosodást is okozhat. A vásárlók visszakaphatják az árát. A készítményt abban a patikában kell leadni, ahol kiváltották, a visszahívás és a kártalanítás költségeit pedig a forgalomba hozatali engedély jogosultja viseli. Veszélybe került a tatai öreg tó a hosszantartó aszály és csapadék hiány miatt. A Kemma azt írta, a tó vízszintje kritikusan alacsonyra csökkent, most 170 cm, ilyen alacsony legutóbb 2003-ban volt. A környéken csak minimális mennyiségű eső esett a múlt hónapban. A közelben található Cseketó állapota még rosszabb, ugyanis ezt az öreg tóvízéből szokták feltölteni, ami azonban a jelenlegi helyzetben elsőbséget élvez. A balatonfüredi Kisfaludi strand lett a Balaton legjobb strandja idén. Az elismerést Fonyódon adták át a Balatoni Szövetség kék hullámzászló díjkiosztó rendezvényén. Vizsgálták a parkolási viszonyokat, a vizes blokkok állapotát és tisztaságát, a strandok akadálymentesítésének szintjét, de pontozták a játszóterek minőségét és a strandok vendéglátóhelyeinek kínálatát is. Az önkormányzatokat tömörítő szövetség által 23. alkalommal meghirdetett megmérettetésen 42 strandüzemeltető indult. Az Egyesült Államok új szankciókat hozott iráni pénzügyi intézmények és vagyonkezelők ellen. Büntetőintézkedés alá került egy Dubajban élő vagyonkezelő, aki a többi között Irán legfőbb vezetőjének külföldi gazdasági érdekeltségeiért felel, valamint több olyan devizaváltó pénzügyi szervezet, amely már szankcióval sújtott iráni bankoknak nyújt szolgáltatást és csatornáz pénzeket. Napos idő valószínű vasárnap, többnyire kevés felhővel, csapadék nélkül. A szél élénk lesz. A hőmérséklet hajnalban 12 és 21, délután 27 és 32 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
4: Rádió Davas, az otthon hangja.
1: A hírek után már is folytatódik tovább a piknik itt a 93.4-en, és ebben az órában majd a Balatonhoz fogunk ellátogatni, hiszen megválasztották a legjobb strandot, illetve a tudás murzsákban majd ürge lyukakat fogunk számlálni.
4: A az ország szívében.
3: Együtt a legjobbakkal.
4: Rádió Dabas.
3: Az otthon hangja.

0: Piknik. Minden egy kosárban.
1: Hétvégi rádiós programkavalkád.
0: Ettől garantáltan tátva marad a szád.
1: Piknik.
0: Rádiódabas hétvége a 93.4-en.
2: Edit. 4, 3, 2, 1.

Ez továbbra is a Piknik itt a 93.4-en, és a folytatásban arról, hogy a Balatoni Szövetség által idén 23. alkalommal meghirdették a kék hullám zászló strandminősítő megmérettetést. 2026-ban 42 strand nevezett erre, köztük szabadstrandok, fizetős strandok, illetve három balatoni kemping is részt vett a megmérettetésen. A legtöbb pontszámot a balatonfüredi Kisfaludi strand kapta, ezzel elnyerte a Balaton legjobb strandja 2026 címet, derült ki Fonyódon a július 10-én megrendezett eredményhirdető ünnepségen. A helyszíni bejárások 2026. június 22-től zajlottak 5 napon keresztül, az értékelésbe bevont partnerek, szervezetek képviselőinek részvételével. A Balatoni Szövetség partnereként a Nők a Balatonért Egyesület, a Balatoni Turizmus Szövetség, a Balatoni Kör, a Balaton Felvidéki Nemzeti Park, valamint a Visit Hungary munkatársai helyszíneltek a strandokon. Idén is 1-től 5 csillagig kaptak értékelést a nevezett strandok, ezzel is jelezve a fürdőhely szolgáltatásainak színvonalát, illetve választékát. A minősítés során a bizottság vizsgálta a parkolási viszonyokat, a vizes blokkok állapotát, a tisztaságot, a strand akadálymentesítésének szintjeit, a környezet állapotát, a játszóterek minőségét, árnyékoltságát, illetve figyelembe vették a sportolási lehetőségeket, de a gyerekbarát szempontokra is odafigyeltek. Vizsgálták a strandi vendéglátóhelyek kínálatát, fontosnak tartva a helyi termékek jelenlétét és újra gondolva, vagy pedig a megújult étel-ital választékot. A megmérettetésen részvevő 42 strand közül a legtöbb pontot, tehát a Balaton legjobb strandja címet idén a Kisfaludi strand kapta Balatonfüreden.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
3: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
1: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
3: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
1: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
3: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
1: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
4: 93.4
1: Rádiódabas.
5: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
6: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
7: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
6: Minden, ami vas.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.
9: Társadalmi célú reklám következik.
10: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
11: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
9: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Reklám.
12: Reklám.
13: Válaszd te is a leghatékonyabb hirdetési lehetőséget, a rádiót. Kérd egyedi ajánlatainkat, írj a marketing@radiodabas.hu e-mail címre.
12: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: tudósi legendák,
1: vagy elképesztő tények.
0: A tudásmorzsákból kiderül a lényeg.
2: A Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóság munkatársai és további szakemberek a hajdúszoboszlói repülőtér közel 130 hektáros területén végeztek űrge felmérést. A két napig tartó telepi munka során összesen 730 adatrekordot rögzítettek, amelyekhez közel 890 aktív űrgejük tartozott, írta meg a Facebookon a Citellus Life program oldal. A felmérésben résztvevők egy vonalban egymástól egyenlő távolságra haladva járták be a teljes területet és rögzítették az aktív járatokat. Ez az egyik leggyakrabban alkalmazott módszer az űrgeállományok vizsgálatára, hiszen a járatok elhelyezkedése és sűrűsége sokat elárul az állatok jelenlétéről. A közel 890 aktív űrgejük elsőre tekintélyes számnak tűnhet, ugyanakkor önmagában még nem árulja el, hány űrge él a repülőtér gyepjein. Egy-egy állat többi állatot is használhat, ezért az egyet szám becslése az aktív lyukak száma mellett további szempontok figyelembevételével történik. A terepen gyűjtött adatok feldolgozása jelenleg is zajlik. Az ilyen felmérések fontos alapot szolgálhatnak ahhoz, hogy hosszú távon nyomon követhessük az űrge állományok helyzetét és megalapozott természetvédelmi döntéseket hozhassunk a faj megőrzése érdekében.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Az óra végéhez értünk, jöjjenek a közlekedési információk. Elsőként egy előrejelzés. Damason a Vasút utcán a 2-es kilométernél ma este teljes szélességében lezárásra kerül a vasúti átjáró építése idejére a teljes útszakasz. Ez nagyjából 23 óra és hajnali 4 óra között lesz aktuális. De ami most aktuális, az az, hogy az 52-es úton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét Centrum és Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták. És szintén fontos info, hogy a 4-es úton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik, és az 5-ös főúton Kecskemét belterületén építési munkák miatt a 78-as és a 81-es kilométer között félpályás lezárásra kell számítani.
1: Teljesen visszatöltötték a biztonsági kőolajkészletet, feloldották az összes letiltott felhasználót a kormány Facebookján. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: A márciusi mélypont után mostanra teljesen visszatöltötték a biztonsági kőolajkészletet, erről írt a gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán. Kapitány István közölte, a folyamatos visszatöltésnek köszönhetően július második hetére már 87 napnyi importnak megfelelő kőolaj és üzemanyag tartalékkal rendelkezik az ország. A Telex megjegyzi, a miniszter kormányváltás utáni első rendelete az volt, hogy részben felszabadította a stratégiai készletet, hogy megőrizhessék a védett üzemanyagárakat. A visszapótlást már áprilisban elkezdték. Feloldották az összes letiltott felhasználót a kormány Facebookján. Ezt közölték közösségi oldalukon. Arról írtak, 10 000 fiók az, amit az előző kormány letiltott erről a Facebook oldalról. A posztban az is áll, hogy olyan országot építenek, ahol mindenki szabadon elmondhatja a véleményét. Sátrakban kell várakozniuk a betegeknek a Bajcsi Zsilinszky kórháznál, mivel éppen munkálatok zajlanak az épületben, közölte az RTL híradó. A honvédség biztosította a sátrakat, amelyekben klíma is van. A körülmények ideiglenesek, addig tartanak, amíg építik az új CT-készülék hőközpontját. Módosítani kellett az idei kékszalagvitorlás verseny útvonalát a Balaton alacsony vízállása miatt. A rendezők közleménye szerint 1,6 km-rel keletebbre helyezik a keszthelyi bóját. A biztonsági okokból meghozott döntés garantálja, hogy a mélyebb merülésű, hagyományos klasszikus vitorlások is teljesíthessék Európa leghosszabb és legrégebbi tókerülő versenyét. A mezőny július 30-án reggel vág neki a távnak Balatonfüredről. Be kell zárni a védett műemléknek számító Máré várát, ahol júniusban ismeretlen bulizók a várfalából kivontott kövekből építettek maguknak tűzrakóhelyet, majd rengeteg szemetet hagytak maguk után. A hatósági helyszíni szemlék után a megrongált támfalazatról statikai szakvélemény készült, ennek alapján zárták be a várat az ideiglenes megtámasztás elkészültéig. A megrongált falszakasz balesetveszélyes, így sem a látogatók, sem a személyzet nem tartózkodhat a helyszínen. Szerbiában a Szabadkai Bíróság augusztus 10-ig meghosszabbította két feltételezett orosz ügynök előzetes letartóztatását. A német sajtó szerint a férfiak egy Ukrajnát támogató német hadipari létesítmény ellen terveztek szabotázs akciót. Német és más európai hatóságok hónapok óta figyelmeztetnek a szabotázs akciókkal kapcsolatos veszélyekre, különösen az Ukrajnát támogató infrastruktúra és hadipari létesítmények közelében. Ezek az akciók a hibrid hadviselés részét képezik, amelyek célja a pánikkeltés és az ukrán támogatás gyengítése. Vasárnap is marad a napos idő, a hőmérséklet hajnalban 12 és 21, délután 27 és 32 fok között várható.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
3: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: 70-es,
1: a 80-as,
0: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
1: 93.4 Rádió Dabas,
0: az otthon hangja. Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
0: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: A délután már is folytatódik tovább itt a 93.4-en, és ebben az órában a híreket követően már is megyünk tovább zenével, aztán pedig sok-sok hasznos infót hallhatsz, hiszen közérdekűekkel érkezem, illetve Ági is jön a friss hírekkel az óra felénél.
0: Az ország szívében.
1: Együtt a legjobbakkal.
0: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: értéket közvetítünk.
1: Közérdekű információk.
2: Július 11-én és 12-én karbantartási munkák miatt a vonatok menetrendje módosul a 142-es Lajos Mizsei vonalon, Dabas és Lajos Mizse között MÁV buszok közlekednek. A vonatpótló autóbuszokon a vasúti menetjegyek érvényesek, együttes elhelyezés és kerékpár szállítás viszont nem biztosítható. További részletek a MÁV csoport oldalain, és éjszakai lepkevadászat Albert Hirsán, éjszakai fénycsapdás lepkebemutatóra várják a kicsiket és a nagyokat. Mai napon este 6 órától a Ceglédi út 42 alatt a természetismereti bemutatóházban.
0: A Rádió Dabas. Közérdekű.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadság út 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: Egész nyáron építkezel? Akkor most ideje, hogy ez ne csak a háznak legyen jó, hanem neked is. Wellness hétvége, romantikus vacsora és vásárlási utalvány vár most rád. Vásárolj legalább 50 ezer forint értékben a Vicink Tüzépker Kft-nél október 31-éig, és nyerd meg értékes ajándékaink egyikét. Júliusi ajánlatunk. 15 cm vastag EPS 80 homlokzati hungarocell most mindössze 4190 forint per négyzetméter áron érhető el. És ez még csak egy a sok akció közül. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. Vicink Tüzép. Jó neked! Egész nyáron építkezel? Akkor most ideje, hogy ez ne csak a háznak legyen jó, hanem neked is. Wellness hétvége, romantikus vacsora és vásárlási utalvány vár most rád. Vásárolj legalább 50 ezer forint értékben a Vicink Tüzépker Kft-nél október 31-éig, és nyerd meg értékes ajándékaink egyikét. Júliusi ajánlatunk. 25 kg-os pórus betonragasztó most csak 2790 forintért. És ez még csak egy a sok akció közül. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. Vicink Tüzép. Jó neked!
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
6: Új közösségi teret alakítottak ki Dabason. Több mint 22 millió forinttal támogatja a sportot és a civil szervezeteket gyál. Szép idővel búcsúzik a hét.
7: Hírmondó.
8: Rólunk szól.
7: Régiónk hírei.
8: Első kézből.
7: Első kézből.
6: Köszöntöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit Moldován Ágnestől hallják. Új közösségi teret alakítottak ki Dabason a Városháza melletti parkos sétányon. A fejlesztés célja, hogy a helyi fiatalok számára egy biztonságos és barátságos találkozó hely jöjjön létre, ahol az iskola vagy az edzések után, illetve a nyári szünetben is kellemesen tölthetik el szabad idejüket. Az új szabadtéri közösségi térben pingpongasztalok, kiülők és pihenőhelyek várják a fiatalokat. A tervek szerint egy kisebb büfé is helyet kap. Az önkormányzat szerint a beruházás hozzájárul ahhoz, hogy a dabasi fiatalok számára egy olyan közösségi helyszín jöjjön létre, amely egyszerre szolgálja a kikapcsolódást, a sportolást és a baráti találkozásokat. Kőszegi Zoltán polgármester elmondta, azt szeretnék, ha a labdarúgó világbajnokság döntőjének idejére megszoknák a tér létezését, és minél többen jönnének el a mérkőzések közvetítésére is.
9: Arra az elhatározásra jutottunk, hogy akkor üzlet alapon megteremtjük a feltételést, a lehetőségét annak, hogy az utolsó héten a négy nagy meccs, a két elődöntő, a bronz meccs, tehát a harmadik helyért vívott meccs és a döntő lesz kivetítve, tehát azt hiszem, hogy ez a 18-ai héten lesz. Ezen a héten itt a főtéren ezek nagy kivetítőn megtekinthetők lesznek, és megpróbálunk egy ilyen közösségi jó hangulatot teremteni ide a főtérre. Ezt meg megelőzni egy Fiatalok utcája programunk, amivel úgy felvezetnénk, úgymond egy kicsit ide szoktatnánk, vagy ide irányítanánk a város fiataljait. A Fiatalok utcáját az egykori Miénk itt a tér programhoz hasonlóan szerveznénk itt a Nagy Platánfák árnyékában a gimnázium és a Városháza épülete közötti térre vagy területre, és akkor itt lennének olyan alkalmak, találkozási pontok, akár mozgás és szórakozási lehetőségek folyamatosan, amik ide cselbítják a fiatalokat, itt tudnak találkozni, és ez menne egész nyáron. Ezt péntek, szombat tokra mindenképpen tervezzük, de hogyha igény van rá, vagy kialakul az igény, akkor ezek akár folyamatosan minden nap nyitva lévő lehetőségek lennének.
6: Több mint 22 millió forinttal támogatja a sportot és a civil szervezeteket Gyál önkormányzata. Gyálváros önkormányzata az idei évben is kiemelt figyelmet fordít a helyi sportélet és a civil közösségek támogatására. Ennek érdekében a 2026-os költségvetésben 15 millió forintot különített el a város sportegyesületeinek, további 7 millió forintot pedig a civil szervezetek működésének és programjainak segítésére. A támogatásban részesült szervezetek között szerepelnek a labdarúgó, kézilabda, kosárlabda, birkózó, ökölvívó, asztali tenisz, ritmikus sportgimnasztikai és karate egyesületek. Emellett horgász, mazsoret, biliárd, BMX freestyle és szabadidősporttal foglalkozó közösségek is. Több egyesület kiemelt feladata az utánpótlás nevelés, miközben a közösségépítésre, az egészséges életmód népszerűsítésére és a tehetséggondozásra is nagy hangsúlyt fektetnek. Az önkormányzat célja, hogy a támogatások révén tovább erősödjenek a helyi sportközösségek és civil szervezetek, amelyek meghatározó szerepet töltenek be Gyál közösségi életében, valamint hozzájárulnak ahhoz, hogy a város lakói minél több színvonalas sport és szabadidős program közül választhassanak.
7: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
8: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
7: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
3: Lelátó extra.
2: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Továbbra is toboroz az FC Dabas utánpótlás játékosokat, ezúttal az U16-os korosztályosokat várják. Azokat a fiatalokat, akik 2011-2012-ben születtek, akik szeretnék magukat kipróbálni a labdarúgás területén, és a jövőjüket akár ebben a sportágban képzelik el. Jelentkezés helyszínen az FC Dabas központja a Tabán köz egy szám alatt, de a közösségi felületükön további infokat is találhatnak a szülők és a gyerekek. Szombaton első alkalommal nyílik a Fiatalok utcája Dabason a Városháza melletti sétányon 17 órától. A helyszínen a sportolni vágyok is találnak majd programot, hiszen pingpongasztalok várják majd a kilátogatókat, úgyhogy ezen az estén akár az is kiderülhet, hogy ki a tér bajnoka. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
6: Vasárnap a sok napsütés mellett gomoly felhők képződnek, illetve sodródnak fölénk. Az északias szél élénk, néhol erős lesz. A hajnali 10-20 fokról délutánra általában 26 és 31 fok közé melegszik a levegő. Köszönöm a figyelmet!

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
4: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
3: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
4: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
3: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a Rádió Dabasból tájékozódik.
4: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
5: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a +36 70 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
6: 93.4 Rádió Dabas.
7: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vaskiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
8: A Fodoba Vasudvarba, a Dabas Vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodoba Vasudvar.
7: Minden, ami vas.
9: Egész nyáron építkezel. Akkor most ideje, hogy ez ne csak a háznak legyen jó, hanem neked is. Wellness hétvége, romantikus vacsora és vásárlási utalvány vár most rád. Vásárolj legalább 50 ezer forint értékben a Vicink Tüzépker Kft-nél október 31-éig, és nyerd meg értékes ajándékaink egyikét. Júliusi ajánlatunk. C2TE flexibilis ragasztó most csak 2980 forint per zsákáron érhető el. És ez még csak egy a sok akció közül. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. Vicink Tüzép. Jó neked!
10: Hello, hello, hello! Itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy? Stresszes? És felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd. Gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
11: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyi edzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
12: Reklám voltam, viszont hallásra.
9: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
13: Az óra végéhez értünk, jöjjenek a közlekedési információk. Elsőként egy előrejelzés. Damason a Vasút utcán a 2-es kilométernél ma este teljes szélességében lezárásra kerül a vasúti átjáró építése idejére a teljes útszakasz. Ez nagyjából 23 óra és hajnali 4 óra között lesz aktuális. De ami most aktuális, az az, hogy az 52-es úton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét Centrum és Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták. És szintén fontos info, hogy a 4-es úton a Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik, és az 5-ös főúton Kecskemét belterületén építési munkák miatt a 78-as és a 81-es kilométer között félpályás lezárásra kell számítani.
9: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
14: Teljesen visszatöltötték a biztonsági kőolajkészletet, feloldották az összes letiltott felhasználót a kormány Facebookján. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
15: Nachrichten,
16: Novel,
15: Noticias,
16: Novinky,
15: News,
16: magyarul és érthetően
15: hírek.
14: A márciusi mélypont után mostanra teljesen visszatöltötték a biztonsági kőolajkészletet, erről írt a gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán. Kapitány István közölte, a folyamatos visszatöltésnek köszönhetően július második hetére már 87 napnyi importnak megfelelő kőolaj és üzemanyagtartalékkal rendelkezik az ország. A Telex megjegyzi, a miniszter kormányváltás utáni első rendelete az volt, hogy részben felszabadította a stratégiai készletet, hogy megőrizhessék a védett üzemanyagárakat. A visszapótlást már áprilisban elkezdték. Feloldották az összes letiltott felhasználót a kormány Facebookján. Ezt közölték közösségi oldalukon. Arról írtak, 10 000 fiók az, amit az előző kormány letiltott erről a Facebook oldalról. A posztban az is áll, hogy olyan országot építenek, ahol mindenki szabadon elmondhatja a véleményét. Sátrakban kell várakozniuk a betegeknek a Bajcsi-Zsilinszky kórháznál, mivel éppen munkálatok zajlanak az épületben, közölte az RTL híradó. A honvédség biztosította a sátrakat, amelyekben klíma is van. A körülmények ideiglenesek, addig tartanak, amíg építik az új CT-készülék hőközpontját. Módosítani kellett az idei kékszalagvitorlás verseny útvonalát a Balaton alacsony vízállása miatt. A rendezők közleménye szerint 1,6 km-rel keletebbre helyezik a keszthelyi bóját. A biztonsági okokból meghozott döntés garantálja, hogy a mélyebb merülésű, hagyományos klasszikus vitorlások is teljesíthessék Európa leghosszabb és legrégebbi tókerülő versenyét. A mezőny július 30-án reggel vág neki a távnak Balatonfüredről. Be kell zárni a védett műemléknek számító Máré várát, ahol júniusban ismeretlen bulizók a várfalából kivontott kövekből építettek maguknak tűzrakóhelyet, majd rengeteg szemetet hagytak maguk után. A hatósági helyszíni szemlék után a megrongált támfalazatról statikai szakvélemény készült, ennek alapján zárták be a várat az ideiglenes megtámasztás elkészültéig. A megrongált falszakasz balesetveszélyes, így sem a látogatók, sem a személyzet nem tartózkodhat a helyszínen. Szerbiában a Szabadkai Bíróság augusztus 10-ig meghosszabbította két feltételezett orosz ügynök előzetes letartóztatását. A német sajtó szerint a férfiak egy Ukrajnát támogató német hadipari létesítmény ellen terveztek szabotázs akciót. Német és más európai hatóságok hónapok óta figyelmeztetnek a szabotázs akciókkal kapcsolatos veszélyekre, különösen az Ukrajnát támogató infrastruktúra és hadipari létesítmények közelében. Ezek az akciók a hibrid hadviselés részét képezik, amelyek célja a pánikkeltés és az ukrán támogatás gyengítése. Napos idő valószínű vasárnap, többnyire kevés felhővel, csapadék nélkül. A szél élénk lesz. A hőmérséklet hajnalban 12 és 21, délután 27 és 32 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
1: Rádió Davas, az otthon hangja.
13: A piknik folytatásában majd egy ingyenes mozizási lehetőségre hívom fel a figyelmeteket, illetve azt is megnézzük, hogy milyen idővel is zárul majd ez a hét.
1: Az ország szívében,
2: együtt a legjobbakkal.
1: Rádió Davas,
2: az otthon hangja.

0: zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

Piknik folytatásában most a 18. kerületbe fogunk ellátogatni Pesszent Lőrincre, Pesszent Imrére, ahol idén is vár mindenkit ingyenes kertmozi a Bókai kertben. 2026-ban 4 felejthetetlen filmklasszikussal vár mindenkit szabad ég alatt a Bókai kert szabadtéri mozia. A 2026-os program július 18-án az Oscar 1991-ben készült amerikai vígjátékkal indul. Július 25-én az Életre valók című 2011-es francia filmdráma tekinthető meg. Augusztus 1-én a Szív bajnoka, ez egy 2009-es amerikai film, még az augusztus 8-ai vetítés egy magyar film lesz, ami 1969-ben készült Tanú címmel. A mozi előadások, mint eddig minden évben idén is ingyenesek, és este 8:30-kor kezdődnek, a parkolás ingyenes, és mindkét parkoló használható. A vetítések látogatottsága Délpest talán legszebb közparkjában évről évre növekszik. A jó filmek, a remek hangulat egyre több látogatót vonz, nem csak a kerületből, hanem a környező kerületekből, sőt még Budáról is.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
0: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az aranykorona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Aranykorona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63,
3: telefonszám 29-361-776.
4: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadság út 3, telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: Gardrób, az audio ruhatár.
1: Kalap, kabát, csapka, sál.
0: Vagy rövid szoknya, csupaszvál.
1: Az időjárás szabja meg.
0: De segítünk eldöntened.
2: Ez tehát a Gardrób, amiben megnézzük, hogy milyen időre is számíthatunk a mai napon, illetve a jövő hét első napján. Ma mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra, de egy gyenge hidegfront hatására időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és helyenként zápor zivatar is kialakulhat, erre északkeleten, keleten van a legnagyobb esély. Sokfelé lesz élénk erős az északi északnyugati szél, most 10-18 fok közé hűlt a levegő, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 22 és 32 fok. Zivatar is kialakulhat, erre északkeleten, keleten van a legnagyobb esély. Sokfelé lesz élénk erős az északi északnyugati szél, most 10-18 fok közé hűlt a levegő, a legmagasabb

0: legmelegebb órákban 27 és 33 fok közötti csúcsra számítható.
1: Gardrom.
2: Orvos és közlekedés meteorológia.
1: A kényelmesen, biztonságosan induló reggelért.
2: Rádió Dabas 93.4.

0: ami szavakkal elmondhatatlan,
1: értelmet nyer egy dalban.
0: A zene többet ad.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: Az óra végéhez értünk, jöjjenek a közlekedési információk. Elsőként egy előrejelzés. Damason a Vasút utcán a 2-es kilométernél ma este teljes szélességében lezárásra kerül a vasúti átjáró építése idejére a teljes útszakasz. Ez nagyjából 23 óra és hajnali 4 óra között lesz aktuális. De ami most aktuális az az, hogy az 52-es úton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét Centrum és Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták. És szintén fontos info, hogy a 4-es úton a Becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik, és az 5-ös főúton Kecskemét belterületén építési munkák miatt a 78-as és a 81-es kilométer között félpályás lezárásra kell számítani.
1: Javult Európa levegő minősége, atka miatt pusztulnak kagylók a Tiszatavon. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően hírek.
1: Javult Európa levegő minősége. Folyamatosan csökken a főbb légszennyező anyagok kibocsátása az évtizedek óta tartó környezetvédelmi politikának, a technológiai fejlődésnek, valamint a tisztább ipari közlekedési rendszereknek köszönhetően, állapította meg a Copernicus légkör megfigyelő szolgálat a tavalyi európai levegőminőségről szóló éves értékelő jelentésében. Az elmúlt évtizedben a kénoxidok és a nitrogénoxidok kibocsátása évente körülbelül 3-5%-kal csökkent az Európai Unióban. A legjelentősebb csökkenést az iparban és a közúti közlekedésben érték el. Tovább növekedhet a visegrádi négyek építőipara, de az egyes országok eltérő kihívásokkal szembesülnek. Az iparák fejlődését Magyarországon továbbra is a megrendelések hiánya, a másik három visegrádi országban már inkább a fizikai kapacitás korlátok határozzák meg, közölte az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége. A V4 régióban a növekedés kulcsa a 2026-os évtől a változásokhoz való sikeres alkalmazkodás lesz. Több mint 240 a kivitelezéshez köthető hibát tárt fel egy 2025-ös igazságügyi szakértői jelentés a Groupama Arénában. A dokumentum szerint egyes szerkezeti hiányosságok miatt diónyi, sőt ökölnagyságú betondarabok is lehullottak a stadion lelátóinak környezetében. A jelentés szerint a problémák egyik fő oka, hogy a csaknem 15 milliárd forintba került stadionban bizonyos vasbeton szerkezeti elemekből hiányoznak a szükséges vasalások, emiatt repedések keletkeznek, a beton gyorsabban romlik és darabok válhatnak le róla. További hibaként említik a nem megfelelően kialakított dilatációs és mozgási hézagokat, valamint a rozsdásodó szakszerűtlenül rögzített korlátokat. A szakértők hangsúlyozzák, hogy a stadion összeomlásának nem áll fenn közvetlen veszélye, ugyanakkor több szerkezeti elem nem teljesíti az elvárt tartósági követelményeket, ezért javításuk sürgető. Atka okozza a nem őshonos amuri kagylók tömeges pusztulását a Tiszató Abátszalóki medencéjében, közölte a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság. Ez a fajta atka a kagylók köpenyét átfúrva bejut az állatok testébe. Ezen a sérülésen keresztül egy olyan bakteriális fertőzés alakulhat ki, amellyel szemben csak az őshonos kagylók többsége immunis, az amuri kagylók viszont védtelenek. A bomlásnak induló kagylótestek ilyenkor a víz felszínre emelkednek, és a harcsák fogyasztják el őket. A mesterséges intelligencia használatának globális szabályozását szorgalmazza az ENSZ főtitkára. António Guterres egy tanácskozáson úgy fogalmazott, az innovációhoz elengedhetetlenek a védőkorlátok, és a mesterséges intelligencia fejlődésével senki, még a saját fejlesztői sem tudnak lépést tartani. Vasárnap is marad a napos idő, a hőmérséklet hajnalban 12 és 21, délután 27 és 32 fok között várható.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
3: 20-szor annyit adunk neked.
2: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
3: Top 20!
2: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
0: Szép napot, ez a Rádió Dabas heti Top 20-as slágerlista, én pedig Kis György Krisztián vagyok. A következő két órában pedig visszaszámoljuk a hét legnagyobb kedvenceit egészen az első helyig. 20 olyan dal következik, amelyeket a legtöbbet hallgattatok, kerestetek és szeretetek az elmúlt napokban. Kezdjük már is a listát a végéről, és már is egy érdekesség Lady Gagáról. Kevesen tudják, hogy pályája elején New York klubjaiban lépett fel, ahol sokszor saját maga cipelte a hangszereit és építette fel a színpadot. A kitartása legendás, ma pedig már a világ egyik legsikeresebb előadója, aki Oscar, Golden Globe és többszörös Grammy-díjas művész is. A Dead Dance ismét megmutatja, hogy Gaga folyamatosan képes megújulni. Már is ezzel kezdünk a 20. helyen. Aztán 19. helyen Zola, sehova se passzolok. 18. helyen lesz majd a Hurts és a Purple Disco Machine közöse a Wonderful Life. Aztán 17. helyen Ray és a Where is My Husband, még a 16. helyre került a Halott pénz, és újdonságuk a gyerekek.
2: Ezen a héten
3: ez a dal a 20. A 20.
5: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
2: 93.4
3: Rádió Dabas.

0: nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. 93.4
1: Rádió Dabas.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadság út 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: Van egy nap a nyárban, amikor egész Újhartyán együtt ünnepel. Július 4-én a Béla Gödör megtelik zenével, tánccal, nevetéssel és közös élményekkel. Délutántól egymást váltják a koncertek és a látványos bemutatók, miközben a gyerekeket egész nap játékok, kézműves foglalkozások és szórakoztató programok várják. Street food, borászatok, kézműves sörök, minden adott egy igazi nyári fesztivál hangulathoz. A színpadon többek között a Friday Band, Tóth Sárközi Barbara és Tóth Rihár gyermekkoncertje, Nádas Barbie zenekara, a Blues Archive, Matt Key, Kollár Clemens László és Mákó Kató, valamint a Presszú Band. A napot pedig DJ Blight zárja egy hajnalig tartó bulival. Újhartyáni Városnap, július 4-e. A belépés ingyenes, ott a helyed.
5: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
6: A Fodóba Vasudvarba, a Dabas Vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba Vasudvar.
5: Minden, ami vas.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.
8: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
9: 20-szor annyit adunk neked.
8: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
9: Top 20!
8: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
10: Folytatjuk már is a visszaszámlálást itt a Top 20-ban. Taylor Swift ismét bebizonyította, hogy szinte bármihez nyúl, abból sláger lesz. Érdekesség vele kapcsolatban, hogy rajongói hónapokon keresztül képesek megfejteni az általa elrejtett apró utalásokat a klippekben és a közösségi oldalain. Olyan sok easter egget rejtett el, hogy az már külön közösségi sport lett az interneten. A The Fate of Ophelia is rengeteg találgatást indított el, ezt hallgatjuk meg a 15. helyen. 14. a héten Harry Styles és az American Girls, még 13. helyre Dash és Young Fly került az Ó Mamával.
11: A Top 20-ban
12: ez a dal a 15.
13: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
12: Kilencvenhárom pont négy.
14: Rádió

0: Már a top 12-ben járunk, ahol találjuk elsőként Anatort és a 54 Ultrát a Talk to You-val. Jennifer Lopez és David Guetta neve külön-külön is garancia a klub hangulatra. Guetta az elmúlt 20 év egyik legsikeresebb DJ-je lett, Jennifer Lopez pedig még mindig ugyanazzal az energiával áll színpadra, mint karrierje kezdetén. Kettőjük közös dala, ezért is robbant nagyot, 11. helyen találod a Save Me Tonight-ot.
1: Ezen a héten
2: ez a dal a 12.

0: Ennyi volt az első 10 helyezettünk, pontosabban a 20-tól a 11. helyig jutottunk el. A legizgalmasabb rész azonban még csak most következik, hiszen hamarosan belépünk a top 10-be. Vajon ki lesz a hét legnagyobb kedvence? Maradjatok velünk a Rádió Dabason, mert hamarosan folytatjuk a visszaszámlálást.
1: Ennek a dalnak
2: minden esélye megvan arra,
1: hogy jövő héten bekerüljön a top 20-ba.

0: egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. Rádió Dabas.

0: Jóváhagyták Magyarország újjáépítési tervét, 106 milliárd forintos károkozás miatt tett feljelentést a miniszterelnökség. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Magyarország újjáépítési terve megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását. Ezzel a végső akadály is elhárult az uniós 1000 milliárdok hazahozatala elől, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, az uniós 1000 milliárdok végre arra mennek, amire menniük kell. A magyar emberekhez, az ország közlekedésének, energiaellátásának, egészségügyének, vízellátásának és vállalatok fejlesztésére. 5 ügyben összesen 106 milliárd forintos károkozás miatt tett feljelentést a miniszterelnökség a korábbi iratok átvilágítása után. A vizsgálat több olyan kifizetés megállapodást is feltárt, amelyek megalapozhatják a hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúját. Meghatározták az ajánlott építőipari rezsióra díjat. Az általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke 7830 forint. A közlekedési és beruházási miniszter rendelete pénteken jelent meg a magyar közlönyben. Az ajánlott építőipari rezsióra díj mértékéről szóló rendelet társadalmi egyeztetése során közzétett indoklásban nyomatékosították, hogy az építőipari rezsióra díj emelésének fő indoka a költségek növekedése. Ítélkezési szünet lesz jövő szerdától a bíróságokon. Augusztus 20-áig nem tartanak tárgyalásokat, csak soron kívüli eljárásban. A kezelőirodák az ítélkezési szünet ideje alatt is nyitva tartanak, az ügyfelek benyújthatják beadványaikat és betekinthetnek az iratokba. Fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Július első 9 napjában több mint 3,2 millió kis csomag érkezett. A NAV csütörtökig több mint 11 milliárd forint átalányvámot szedett be. Az adóhivatal megjegyezte, hogy az uniós kötelezettségként bevezetett új vámszabályból származó bevétel 75%-a az Európai Unió közös költségvetését illeti. A 3 eurós átalányvámot július 1-e óta az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekben lévő áruféleségek után kell fizetni. A tények információi szerint emberölés történhetett a Szent János kórházban, az ügyben egy 32 éves orvost gyanúsítanak. A bíróság elrendelte a nő letartóztatását. A kórház azt közölte, az orvos már nem áll munkaviszonyban velük. Belgiumban fizetőssé válnak az utak és autópályák jövőre. 2027 májusától minden autósnak digitális matricát kell vásárolnia, amelynek ára a jármű környezetvédelmi besorolásától és az úthasználat választott időtartamától függően változik. Németországban szigorúbb szabályokat vezetett be az elektromos rollereket kölcsönző cégekre a parlament. A cél, hogy a balesetek áldozatai könnyebben jussanak kártérítéshez. Napos idő valószínű vasárnap, többnyire kevés felhővel, csapadék nélkül. A szél élénk lesz. A hőmérséklet hajnalban 12 és 21, délután 27 és 32 fok között alakul.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
2: 20-szor annyit adunk neked.
1: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
2: Top 20!
1: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
4: Egy újabb óra, és már is folytatódik a Rádió Dabas Top 20-as slágerlistája. Én Kis György Krisztián vagyok, és érkezzen a Top 10. Bruno Marsról sokan tudják, hogy elképesztő showman, de azt már kevesebben, hogy már 4 éves korában Elvis Presley imitátorként lépett fel Hawaiian. Innen vezetett az út a világ legnagyobb stúdiójáig, majd pedig stadionokig. Élő koncertjeit ma is a világ legjobbjai között emlegetik. 10. helyen találjuk az I Just Might című felvételét, 9. helyen Tóth Abigail és Accent a Sugar Daddy-vel, még 8. helyen egy újabb Taylor Swift felvétel, ezúttal az Opel.
1: Félúton a legjobbak között.
2: A 10.
1: A 10.

0: És már csak 7 dal maradt a visszaszámlálásból. Shakira idén is elképesztő formában van. Több mint 20 éve meghatározó alakja a popzenének, és érdekesség, hogy folyékonyan beszél spanyolul, angolul, portugálul és olaszul is. Burna Boy-jal készült közös dala pedig az egyik legtöbbet streamelt nyári felvétel lett, így hát nem véletlenül nyit a 7. helyen a Die Die. 6. a héten Teddy Swims és a Mr. Noitól, és már a top 5 kapujában járunk, hiszen az 5. helyen Diaz Menta és a Méreg.
1: Ezen a héten ez a dal a 7.

0: Ezen a héten.
1: Ez a dal az ötödik. Ötödik.
2: Sziasztok, itt Diaz
3: és Manta.
2: Ez meg a legújabb dalunk, a Méreg, itt a Rádió Dabason.
4: Hiába, oh!

0: senki sem lát, de nem kell tovább félned.
1: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
2: 20-szor annyit adunk neked!
1: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
2: Top 20!
1: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. 93.4
2: Rádió Dabas.
3: I'm in my own place. All the people talking too much. My

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
3: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
1: Nem mond már, és hol hirdettél, csak az interneten?
3: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
1: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
3: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
1: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
4: 93.4
5: Rádiódabas.
6: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztéstechnikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32 18 13 42. Cím Davas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
7: Egész nyáron építkezel? Akkor most ideje, hogy ez ne csak a háznak legyen jó, hanem neked is. Wellness hétvége, romantikus vacsora és vásárlási utalvány vár most rád. Vásárolj legalább 50 ezer forint értékben a Vicink Tüzépker Kft-nél október 31-éig, és nyerd meg értékes ajándékaink egyikét. Júliusi ajánlatunk. 12 és feles gipszkarton most mindössze 869 forint per négyzetméter áron érhető el. És ez még csak egy a sok akció közül. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. Vicink Tüzép. Jó neked!
8: Reklám voltam, viszont hallásra.
9: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
10: 20-szor annyit adunk neked.
9: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
10: Top 20!
9: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
10: Ennek a dalnak
9: minden esélye megvan arra,
10: hogy jövő héten bekerüljön a Top 20-ba.
11: Top 20-ba.

0: Beléptünk már is a legjobbak közé. Negyedik helyen Tame Impala és a Dracula. Bebe Rexha különleges története, hogy hosszú éveken át más előadóknak írt slágereket, mielőtt saját neve alatt világsztár lett. Többek között Eminemnek, Selena Gomeznak és David Guettának is dolgozott dalszerzőként, és ma már saját dalai uralják a toplistát. Most a Faithless-szel közös felvételével van a listán, harmadik, tehát a New Religion, második helyen pedig egy hazai duó, méghozzá Nagy Bogi és Des, és a Jól leszek újra.
1: Majdnem dobogós.
2: Ez a dal a negyedik.

0: Elérkeztünk a pillanathoz, amelyre az egész műsor alatt vártunk. A hét első helyezettje, vagyis a Rádió Dabas Top 20-as győztese, Alex Warren és a Fever Dream. Alex Warren az elmúlt évek egyik legnagyobb felfedezettje. A közösségi médiából indult, ma pedig már világszerte teltházas koncerteket ad, és dalai sorra vezetik a streaming listákat. A Fever Dream ezen a héten nálatok is megszerezte tehát az első helyet. Gratulálunk neki, nektek pedig köszönjük, hogy velünk tartottatok. Ez volt a Rádió Dabas heti Top 20-as slágerlistája, én Kis György Krisztián voltam. Találkozunk jövő héten, ugyanitt, ugyanebben az időpontban, amikor újra kiderül, melyik 20 dal uralja a hetet. Addig is hallgassatok sok zenét, és ne maradjatok Rádió Dabas nélkül.
1: A legjobbak legjobbika. A Top 20-ban ma ez a dal.
2: Ez a dal.
1: A number one. Number one.

0: egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. 93.4
1: Rádió Dabas.

0: 9,5 millió fő alá esett Magyarország népessége, halálos májkárosodást okozhat egy gyulladás csökkentő. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
1: Nachrichten, Novel, Noticias, Novinky, News,
2: magyarul és érthetően hírek.
0: A koronavírus járvány hatása miatt 2020-ban és 2021-ben bekövetkezett csökkenés után az Európai Unió népessége immár az ötödik egymást követő évben nőtt, de ez főként a bevándorlásnak tudható be, derült ki az Uniós Statisztikai Hivatal jelentéséből. A közlemény szerint az Európai Unió lakosságának száma januárban majdnem 452 millió volt, ami mintegy 706 ezer fővel több, mint az előző évben. Az Eurostat adataiból az is kiderül, hogy Magyarország népessége csökkent. Januárban 9 millió 500 ezer fő alá esett a magyar népesség szám, míg egy évvel korábban kicsivel e fölött alakult. Csak nem 10 milliárd forintot adott határon túli fociklubnak az előző kormány a választás előtti 10 hónapban, írta a 444. A legnagyobb kedvezményezett a KFC Komárnó volt, több mint 3,3 milliárd forinttal. A pénzeket a klubok javarészt működési költségekre, köztük üzleti ebédekre, irodaszerekre és üzemanyagra fordították. Beruházásra mindössze három esetben kértek pénzt. A magyar állam finanszírozta a szlovén Lendvai, a szerb Topolyai és az erdélyi Sepsiszentgyörgyi stadiont is. Visszahívják a Tavneos gyulladás csökkentő kapszula 10 mg-os kiszereléseit, mert a gyógyszer akár halálos májkárosodást is okozhat. A vásárlók visszakaphatják az árát. A készítményt abban a patikában kell leadni, ahol kiváltották, a visszahívás és a kártalanítás költségeit pedig a forgalomba hozatali engedély jogosultja viseli. Veszélybe került a tatai öreg tó a hosszantartó aszály és csapadék hiány miatt. A Kemma azt írta, a tó vízszintje kritikusan alacsonyra csökkent, most 170 cm, ilyen alacsony legutóbb 2003-ban volt. A környéken csak minimális mennyiségű eső esett a múlt hónapban. A közelben található Cseketó állapota még rosszabb, ugyanis ezt az öreg tó vizéből szokták feltölteni, ami azonban a jelenlegi helyzetben elsőbséget élvez. A balatonfüredi Kisfaludi strand lett a Balaton legjobb strandja idén. Az elismerést Fonyódon adták át a Balatoni Szövetség kék hullámzászló díjkiosztó rendezvényén. Vizsgálták a parkolási viszonyokat, a vizes blokkok állapotát és tisztaságát, a strandok akadálymentesítésének szintjét, de pontozták a játszóterek minőségét és a strandok vendéglátóhelyeinek kínálatát is. Az önkormányzatokat tömörítő szövetség által 23. alkalommal meghirdetett megmérettetésen 42 strandüzemeltető indult. Az Egyesült Államok új szankciókat hozott iráni pénzügyi intézmények és vagyonkezelők ellen. Büntetőintézkedés alá került egy Dubajban élő vagyonkezelő, aki a többi között Irán legfőbb vezetőjének külföldi gazdasági érdekeltségeiért felel, valamint több olyan devizaváltó pénzügyi szervezet, amely már szankcióval sújtott iráni bankoknak nyújt szolgáltatást és csatornáz pénzeket. Vasárnap is marad a napos idő, a hőmérséklet hajnalban 12 és 21, délután 27 és 32 fok között várható.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Friss, mai kedvencekkel, Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Rádió Dabas.
1: A régió leghallgatottabb rádiója.
2: So we are in yes. I just wanna swim in you.
0: 93.4
1: Rádió

0: Friss, mai kedvencekkel. Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Tessék!
2: Itt a reklám.
3: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Láttam, megnyitott végre az új üzlet.
4: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
3: Figyelj már, te nem hirdetsz a Rádió Dabasban?
4: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
3: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a Rádió Dabasból tájékozódik.
4: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
5: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a +3670 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
2: 93.4
0: Rádió Dabas. Reklám voltam, viszont hallásra. Friss, mai kedvencekkel. Rádió Dabas, az otthon hangja.
6: Új közösségi teret alakítottak ki Dabason. Több mint 22 millió forinttal támogatja a sportot és a civil szervezeteket. Gyál, szép idővel búcsúzik a hét.
2: Hírmondó.
0: Rólunk szól.
2: Régiónk hírei.
0: Első kézből.
2: Első kézből.
6: Köszöntöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit Moldován Ágnestől hallják. Új közösségi teret alakítottak ki Dabason a Városháza melletti parkos sétányon. A fejlesztés célja, hogy a helyi fiatalok számára egy biztonságos és barátságos találkozóhely jöjjön létre, ahol az iskola vagy az edzések után, illetve a nyári szünetben is kellemesen tölthetik el szabad idejüket. Az új szabadtéri közösségi térben pingpongasztalok, kiülők és pihenőhelyek várják a fiatalokat. A tervek szerint egy kisebb büfé is helyet kap. Az önkormányzat szerint a beruházás hozzájárul ahhoz, hogy a dabasi fiatalok számára egy olyan közösségi helyszín jöjjön létre, amely egyszerre szolgálja a kikapcsolódást, a sportolást és a baráti találkozásokat. Kőszegi Zoltán polgármester elmondta, azt szeretnék, ha a labdarúgó világbajnokság döntőjének idejére megszoknák a tér létezését, és minél többen jönnének el a mérkőzések közvetítésére is.
7: Arra az elhatározásra jutottunk, hogy akkor üzlet alapon megteremtjük a feltételést, a lehetőségét annak, hogy az utolsó héten a négy nagy meccs, a két elődöntő, a bronz meccs, tehát a harmadik helyért vívott meccs és a döntő lesz kivetítve, tehát azt hiszem, hogy ez a 18-ai héten lesz. Ezen a héten itt a főtéren ezek nagy kivetítőn megtekinthetők lesznek, és megpróbálunk egy ilyen közösségi jó hangulatot teremteni ide a főtérre. Ezt megelőzni egy fiatalok utcája a programunk, amivel úgy felvezetnénk, úgymond egy kicsit ide szoktatnánk, vagy ide irányítanánk a város fiataljait. A fiatalok utcáját az egykori Miénk itt a tér programhoz hasonlóan szerveznénk itt a nagy platánfák árnyékában a gimnázium és a városháza épülete közötti térre vagy területre, és akkor itt lennének olyan alkalmak, találkozási pontok, akár mozgás és szórakozási lehetőségek folyamatosan, amik ide csábítják a fiatalokat, itt tudnak találkozni, és ez menne egész nyáron. Ezt péntek, szombatokra mindenképpen tervezzük, de hogyha igény van rá, vagy kialakul az igény, akkor ezek akár folyamatosan minden nap nyitva lévő lehetőségek lennének.
6: Több mint 22 millió forinttal támogatja a sportot és a civil szervezeteket Gyál önkormányzat. Gyálváros önkormányzata az idei évben is kiemelt figyelmet fordít a helyi sportélet és a civil közösségek támogatására. Ennek érdekében a 2026-os költségvetésben 15 millió forintot különített el a város sportegyesületeinek, további 7 millió forintot pedig a civil szervezetek működésének és programjainak segítésére. A támogatásban részesült szervezetek között szerepelnek a labdarúgó, kézilabda, kosárlabda, birkózó, ökölvívó, asztali tenisz, ritmikus sportgimnasztikai és karate egyesületek. Emellett horgász, mazsoret, biliárd, BMX freestyle és szabadidősporttal foglalkozó közösségek is. Több egyesület kiemelt feladata az utánpótlás nevelés, miközben a közösségépítésre, az egészséges életmód népszerűsítésére és a tehetséggondozásra is nagy hangsúlyt fektetnek. Az önkormányzat célja, hogy a támogatások révén tovább erősödjenek a helyi sportközösségek és civil szervezetek, amelyek meghatározó szerepet töltenek be gyárközösségi életében, valamint hozzájárulnak ahhoz, hogy a város lakói minél több színvonalas sport és szabadidős program közül választhassanak.
2: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
0: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
2: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
0: www.radiodabas.hu-ra.
1: Lelátó extra.
8: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Továbbra is toboroz az FC Dabas utánpótlás játékosokat, ezúttal az U16-os korosztályosokat várják. Azokat a fiatalokat, akik 2011-2012-ben születtek, akik szeretnék magukat kipróbálni a labdarúgás területén, és a jövőjüket akár ebben a sportágban képzelik el. Jelentkezés helyszínen az FC Dabas központja a Tabán köz egy szám alatt, de a közösségi felületükön további infokat is találhatnak a szülők és a gyerekek. Szombaton első alkalommal nyílik a Fiatalok utcája Dabason a Városháza melletti sétányon 17 órától. A helyszínen a sportolni vágyok is találnak majd programot, hiszen pingpongasztalok várják majd a kilátogatókat, úgyhogy ezen az estén akár az is kiderülhet, hogy ki a tér bajnoka. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
6: Vasárnap a sok napsütés mellett gomoly felhők képződnek, illetve sodródnak fölénk. Az északias szél élénk néhol erős lesz. A hajnali 10-20 fokról délutánra általában 26 és 31 fok közé melegszik a levegő. Köszönöm a figyelmet!

0: Egy dal mindig mást mond.
1: Akárhányszor is hallod.
0: Örökké változatosan.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.
2: Hey guys, I'm Amber Mark.
3: Yeah, this is J Balvin.
0: Jump. 93.4.
1: Rádió Dabas.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Lassult a lakásárak emelkedése Magyarországon, USB-töltőket ellenőriz a fogyasztóvédelem. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Lassult a lakásárak emelkedése Magyarországon. Éves összevetésben még 14%-os a drágulás, de ez jóval alacsonyabb az évelei 20%-os ütemnél. Negyedéves alapon gyakorlatilag megállt az áremelkedés, mindössze 3,1%-os növekedést mértek. Budapesten továbbra is az 5., az 1., a 12. és a 2. kerület a legdrágább. Az 5. kerületben az átlagos négyzetméter ár már meghaladja 2,2 millió forintot. A fővárosban már minden kerületben legalább 1 millió forintos négyzetméter árral hirdetik a lakásokat. Vidéken Szolnok és Miskolc mutatta a legnagyobb drágulást, míg a Balaton környékén már érezhető a kereslet visszaesése. A szakértők szerint a választások és az Otthonstart program kifutása is hozzájárult a piac lassulásához. Meglepően alacsony inflációs adatok érkeztek az elmúlt néhány hónapban, most pedig az előző havi 1,8% után még tovább lassult az áremelkedés üteme. A statisztikai hivatal most tette közzé a júniusi adatát, eszerint a fogyasztói árak átlagosan 1,7%-kal voltak magasabbak, mint egy éve ilyenkor. Egy hónap alatt pedig májushoz viszonyítva nem változott az átlagos árszint. Az infláció februártól áprilisig a 2-4%-os jegybanki célsáv alsó határa alatt járt. Az élelmiszerek ára átlagosan 2%-kal magasabb, mint tavaly ilyenkor, a szolgáltatásoknál 4%-os volt az áremelkedés. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság idén is fokozottan ellenőrzi az USB-töltőket. Az ellenőrzések első ütemének eredményei szerint a termékek több mint 80%-a megbukott a teszteken. A hatóság közleménye szerint a korábbi évek kiemelkedően magas kifogásolási aránya miatt a vizsgálatot két ütemben emelt mintaszámmal folytatják le. Az NKFH felidézte, 2023-ban a termékek 85, 2024-ben 92%-a bukott meg a termékbiztonsági vizsgálatokon, tavaly pedig ez az arány 87% volt, a legnagyobb problémát az áramütés veszély jelenti. A Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint az ellenőrzési tapasztalatok alapján a töltőket érdemes elsősorban szaküzletekben, műszaki áruházban vásárolni. Bár a magyarok egyre többet költenek nyaralásra, egy friss felmérés szerint az utazók csak nem fele még mindig utasbiztosítás nélkül indul útnak. Bár az utazók többségét még nem érte komolyabb probléma az útja során, a járatkésések, a betegségek, a balesetek és a poggyászvesztések gyakori kellemetlenségnek számítanak. A légi utasoknak díjmentes kézi poggyászszállítást, a gyermekek kísérő melletti ingyenes ültetését és egyszerűbb kártérítési eljárást is biztosítanak azok az új szabályok, amelyeket az Európai Parlament fogadott el. Az utasok egy személyes tárgyat, például kisebb táskát vagy hátizsákot külön díj felszámítása nélkül vihetnek fel a fedélzetre. Napos idő valószínű vasárnap, többnyire kevés felhővel, csapadék nélkül. A szél élénk lesz. A hőmérséklet hajnalban 12 és 21, délután 27 és 32 fok között alakul.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Friss, mai kedvencekkel. Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: mai kedvencekkel Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Tessék!
2: Itt a reklám.
3: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
4: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
3: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
4: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
3: De hát a Rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
4: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
3: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
5: 93.4
0: Rádiódabas.
6: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
0: Reklám voltam, viszont hallásra. Friss, mai kedvencekkel. Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: Amíg

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4 Rádió Dabas.
2: Hey everyone, this is Fela Grand and this is my new track, One Two Step, on your favorite radio station.

0: Jóváhagyták Magyarország újjáépítési tervét, 106 milliárd forintos károkozás miatt tett feljelentést a miniszterelnökség. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Magyarország újjáépítési terve megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását. Ezzel a végső akadály is elhárult az uniós 1000 milliárdok hazahozatala elől, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, az uniós 1000 milliárdok végre arra mennek, amire menniük kell. A magyar emberekhez, az ország közlekedésének, energiaellátásának, egészségügyének, vízellátásának és vállalatok fejlesztésére. 5 ügyben összesen 106 milliárd forintos károkozás miatt tett feljelentést a miniszterelnökség a korábbi iratok átvilágítása után. A vizsgálat több olyan kifizetést, megállapodást is feltárt, amelyek megalapozhatják a hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúját. Meghatározták az ajánlott építőipari rezsióradíjat. Az általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke 7830 forint. A közlekedési és beruházási miniszter rendelete pénteken jelent meg a magyar közlönyben. Az ajánlott építőipari rezsióradíj mértékéről szóló rendelet társadalmi egyeztetése során közzétett indoklásban nyomatékosították, hogy az építőipari rezsióradíj emelésének fő indoka a költségek növekedése. Ítélkezési szünet lesz jövő szerdától a bíróságokon. Augusztus 20-áig nem tartanak tárgyalásokat, csak soron kívüli eljárásban. A kezelőirodák az ítélkezési szünet ideje alatt is nyitva tartanak, az ügyfelek benyújthatják beadványaikat és betekinthetnek az iratokba. Fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Július első 9 napjában több mint 3,2 millió kis csomag érkezett. A NAV csütörtökig több mint 11 milliárd forint átalányvámot szedett be. Az adóhivatal megjegyezte, hogy az uniós kötelezettségként bevezetett új vámszabályból származó bevétel 75%-a az Európai Unió közös költségvetését illeti. A 3 eurós átalányvámot július 1-e óta az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekben lévő áruféleségek után kell fizetni. A tények információi szerint emberölés történhetett a Szent János kórházban, az ügyben egy 32 éves orvost gyanúsítanak. A bíróság elrendelte a nő letartóztatását. A kórház azt közölte, az orvos már nem áll munkaviszonyban velük. Belgiumban fizetőssé válnak az utak és autópályák jövőre. 2027 májusától minden autósnak digitális matricát kell vásárolnia, amelynek ára a jármű környezetvédelmi besorolásától és az úthasználat választott időtartamától függően változik. Németországban szigorúbb szabályokat vezetett be az elektromos rollereket kölcsönző cégekre a parlament. A cél, hogy a balesetek áldozatai könnyebben jussanak kártérítéshez. Vasárnap is marad a napos idő, a hőmérséklet hajnalban 12 és 21, délután 27 és 32 fok között várható.
3: Lelátó extra!
4: A Rádió Dobasei sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Elkészült az NB3-as csoportok 2026-27-es idényének beosztása, így az is kiderült, hogy kik lesznek az FC Dabas, illetve a Monor ellenfelei a következő szezonban. A tájékoztató alapján kiderült, hogy biztos találkoznak majd a Békés Csaba 1912, a PKV, a CSC Sportért Kft-vel. Továbbá ott van a listán az SMPK, a Gyulai Termár FC-je, a Hódmezővásárhely, a Budapest Honvéd második csapata, a Sándorfalvi SK, a Szeged 2011 Kft, a Szegedi Vasutas SE, a Szolnok, a TV, az Újpest 2 és a Vasas 2. Ebből a listából kiderült, hogy a Dunaharaszti nem része a délkeleti csoportnak, ismét vándorolnak méghozzá vissza nyugatra. Az ő ellenfeleik a Siófok, a Budaörs, a Budafok, a Dunaújváros, az Érd, az FTC 2, az Iváncsa, a Kaposvár, a Majos SE, az MTK, a Paks 2, a Pécsi Egyetemi AC, a PMFC, a Sárbogárd, illetve a Szekszárd csapata. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a rádiódobást.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Welcome. Rádió Dabas. 3.

0: Rádió Dabas. Radio Show. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
1: A Fodóba Vasudvarba, a Dabas Vonat utca 18 per A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba Vasudvar.
3: Minden, ami vas.
4: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Welcome. Rádió Dabas. The Radio Show.

0: Rádió Tavas. The Radio Show.
1: Teljesen visszatöltötték a biztonsági kőolajkészletet, feloldották az összes letiltott felhasználót a kormány Facebookján. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News.
3: Magyarul és érthetően
2: hírek.
1: A márciusi mélypont után mostanra teljesen visszatöltötték a biztonsági kőolajkészletet. Erről írt a gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán. Kapitány István közölte, a folyamatos visszatöltésnek köszönhetően július 2. hetére már 87 napnyi importnak megfelelő kőolaj és üzemanyagtartalékkal rendelkezik az ország. A Telex megjegyzi, a miniszter kormányváltás utáni első rendelete az volt, hogy részben felszabadította a stratégiai készletet, hogy megőrizhessék a védett üzemanyagárakat. A visszapótlást már áprilisban elkezdték. Feloldották az összes letiltott felhasználót a kormány Facebookján. Ezt közölték közösségi oldalukon. Arról írtak, 10 000 fiók az, amit az előző kormány letiltott erről a Facebook oldalról. A posztban az is áll, hogy olyan országot építenek, ahol mindenki szabadon elmondhatja a véleményét. Sátrakban kell várakozniuk a betegeknek a Bajcsi Zsilinszky kórháznál, mivel éppen munkálatok zajlanak az épületben, közölte az RTL híradó. A honvédség biztosította a sátrakat, amelyekben klíma is van. A körülmények ideiglenesek, addig tartanak, amíg építik az új CT-készülék hőközpontját. Módosítani kellett az idei kékszalagvitorlás verseny útvonalát a Balaton alacsony vízállása miatt. A rendezők közleménye szerint 1,6 km-rel keletebbre helyezik a Keszthelyi bóját. A biztonsági okokból meghozott döntés garantálja, hogy a mélyebb merülésű, hagyományos klasszikus vitorlások is teljesíthessék Európa leghosszabb és legrégebbi tókerülő versenyét. A mezőny július 30-án reggel vág neki a távnak Balatonfüredről. Be kell zárni a védett műemléknek számító Máré várát, ahol júniusban ismeretlen bulizók a várfalából kivontott kövekből építettek maguknak tűzrakóhelyet, majd rengeteg szemetet hagytak maguk után. A hatósági helyszíni szemlék után a megrongált támfalazatról statikai szakvélemény készült, ennek alapján zárták be a várat az ideiglenes megtámasztás elkészültéig. A megrongált falszakasz balesetveszélyes, így sem a látogatók, sem a személyzet nem tartózkodhat a helyszínen. Szerbiában a Szabadkai Bíróság augusztus 10-ig meghosszabbította két feltételezett orosz ügynök előzetes letartóztatását. A német sajtó szerint a férfiak egy Ukrajnát támogató német hadipari létesítmény ellen terveztek szabotázs akciót. Német és más európai hatóságok hónapok óta figyelmeztetnek a szabotázs akciókkal kapcsolatos veszélyekre, különösen az Ukrajnát támogató infrastruktúra és hadipari létesítmények közelében. Ezek az akciók a hibrid hadviselés részét képezik, amelyek célja a pánikkeltés és az ukrán támogatás gyengítése. Napos idő valószínű vasárnap, többnyire kevés felhővel, csapadék nélkül. A szél élénk lesz. A hőmérséklet hajnalban 12 és 21, délután 27 és 32 fok között alakul.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Welcome. Rádió Dabas. The Radio Show.

0: Rádió Dabas. Radio Show. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen keményfaágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadság út 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
2: Welcome.
0: Rádió Dabas. The Radio Show.

0: Rádió Tabas. Radio Show.
1: 9,5 millió fő alá esett Magyarország népessége, halálos májkárosodást okozhat egy gyulladás csökkentő. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
2: Nachrichten,
0: Novel,
2: Noticias,
0: Novinky,
2: News,
0: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: A koronavírus járvány hatása miatt 2020-ban és 2021-ben bekövetkezett csökkenés után az Európai Unió népessége immár az ötödik egymást követő évben nőtt, de ez főként a bevándorlásnak tudható be, derült ki az Uniós Statisztikai Hivatal jelentéséből. A közlemény szerint az Európai Unió lakosságának száma januárban majdnem 452 millió volt, ami mintegy 706 ezer fővel több, mint az előző évben. Az Eurostat adataiból az is kiderül, hogy Magyarország népessége csökkent. Januárban 9 millió 500 ezer fő alá esett a magyar népességszám, míg egy évvel korábban kicsivel e fölött alakult. Csaknem 10 milliárd forintot adott határon túli fociklubnak az előző kormány a választás előtti 10 hónapban, írta a 444. A legnagyobb kedvezményezett a KFC Komárnó volt, több mint 3,3 milliárd forinttal. A pénzeket a klubok javarészt működési költségekre, köztük üzleti ebédekre, irodaszerekre és üzemanyagra fordították. Beruházásra mindössze 3 esetben kértek pénzt. A magyar állam finanszírozta a szlovén Lendvai, a szerb Topolyai és az erdélyi Sepsiszentgyörgyi stadiont is. Visszahívják a Tavneos gyulladás csökkentő kapszula 10 mg-os kiszereléseit, mert a gyógyszer akár halálos májkárosodást is okozhat. A vásárlók visszakaphatják az árát. A készítményt abban a patikában kell leadni, ahol kiváltották, a visszahívás és a kártalanítás költségeit pedig a forgalomba hozatali engedély jogosultja viseli. Veszélybe került a tatai öreg tó a hosszantartó aszály és csapadék hiány miatt. A Kemma azt írta, a tóvízszintje kritikusan alacsonyra csökkent, most 170 cm, ilyen alacsony legutóbb 2003-ban volt. A környéken csak minimális mennyiségű eső esett a múlt hónapban. A közelben található cseketó állapota még rosszabb, ugyanis ezt az öreg tóvízéből szokták feltölteni, ami azonban a jelenlegi helyzetben elsőbséget élvez. A balatonfüredi kisfaludi strand lett a Balaton legjobb strandja idén. Az elismerést Fonyódon adták át a Balatoni Szövetség kék hullámzászló díjkiosztó rendezvényén. Vizsgálták a parkolási viszonyokat, a vizes blokkok állapotát és tisztaságát, a strandok akadálymentesítésének szintjét, de pontozták a játszóterek minőségét és a strandok vendéglátóhelyeinek kínálatát is. Az önkormányzatokat tömörítő szövetség által 23. alkalommal meghirdetett megmérettetésen 42 strand üzemeltető indult. Az Egyesült Államok új szankciókat hozott iráni pénzügyi intézmények és vagyonkezelők ellen. Büntetőintézkedés alá került egy Dubajban élő vagyonkezelő, aki a többi között Irán legfőbb vezetőjének külföldi gazdasági érdekeltségeiért felel, valamint több olyan devizaváltó pénzügyi szervezet, amely már szankcióval sújtott iráni bankoknak nyújt szolgáltatást és csatornáz pénzeket. Vasárnap is marad a napos idő, a hőmérséklet hajnalban 12 és 21, délután 27 és 32 fok között várható.
3: Lelátó extra!
4: A Rádió Tabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Elkészült az NB3-as csoportok 2026-27-es idényének beosztása, így az is kiderült, hogy kik lesznek az FC Dabas, illetve a Monor ellenfelei a következő szezonban. A tájékoztató alapján kiderült, hogy biztos találkoznak majd a Békés Csaba 1912, a PKV, a CSC Sportért Kft-vel. Továbbá ott van a listán az SMPK, a Gyulai Termár FC-je, a Hódmezővásárhely, a Budapest Honvéd második csapata, a Sándorfalvi SKE, a Szeged 2011 Kft, a Szegedi Vasutas SE, a Szolnok, a TV, az Újpest 2 és a Vasas 2. Ebből a listából kiderült, hogy a Dunaharaszti nem része a délkeleti csoportnak, ismét vándorolnak méghozzá vissza nyugatra. Az ő ellenfeleik a Siófok, a Budaörs, a Budafok, a Dunaújváros, az Érd, az FTC 2, az Iváncsa, a Kaposvár, a Majos SE, az MTK, a Paks 2, a Pécsi Egyetemi AC, a PMFC, a Sárbogárd, illetve a Szekszárd csapata. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabas.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Welcome. Rádió Dabas. The Radio Show.

0: Rádió Dabas. Radio Show. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
0: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az Arany Korona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Arany Korona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
3: Telefonszám 29 361 776.
4: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
0: Egész nyáron építkezel? Akkor most ideje, hogy ez ne csak a háznak legyen jó, hanem neked is. Wellness hétvége, romantikus vacsora és vásárlási utalvány vár most rád. Vásárolj legalább 50 ezer forint értékben a Vicink Tüzépker Kft-nél október 31-éig, és nyerd meg értékes ajándékaink egyikét. Júliusi ajánlatunk. 25 kg-os pórus betonragasztó most csak 2790 forintért. És ez még csak egy a sok akció közül. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. Vicink Tüzép. Jó neked!
5: Hello, hello, hello! Itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy? Stresszes? És felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd. Gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Welcome. Rádió Dabas. The Radio Show.

0: Rádió Tabas. Radio Show. Lassult a lakásárak emelkedése Magyarországon, USB-töltőket ellenőriz a fogyasztóvédelem. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Lassult a lakásárak emelkedése Magyarországon. Éves összevetésben még 14%-os a drágulás, de ez jóval alacsonyabb az évelei 20%-os ütemnél. Negyedéves alapon gyakorlatilag megállt az áremelkedés, mindössze 3,1%-os növekedést mértek. Budapesten továbbra is az 5., az 1., a 12. és a 2. kerület a legdrágább. Az 5. kerületben az átlagos négyzetméter ár már meghaladja a 2,2 millió forintot. A fővárosban már minden kerületben legalább 1 millió forintos négyzetméter árral hirdetik a lakásokat. Vidéken Szolnok és Miskolc mutatta a legnagyobb drágulást, míg a Balaton környékén már érezhető a kereslet visszaesése. A szakértők szerint a választások és az Otthonstart program kifutása is hozzájárult a piac lassulásához. Meglepően alacsony inflációs adatok érkeztek az elmúlt néhány hónapban, most pedig az előző havi 1,8% után még tovább lassult az áremelkedés üteme. A statisztikai hivatal most tette közzé a júniusi adatát, eszerint a fogyasztói árak átlagosan 1,7%-kal voltak magasabbak, mint egy éve ilyenkor. Egy hónap alatt pedig májushoz viszonyítva nem változott az átlagos árszint. Az infláció februártól áprilisig a 2-4%-os jegybanki célsáv alsó határa alatt járt. Az élelmiszerek ára átlagosan 2%-kal magasabb, mint tavaly ilyenkor, a szolgáltatásoknál 4%-os volt az áremelkedés. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság idén is fokozottan ellenőrzi az USB-töltőket. Az ellenőrzések első ütemének eredményei szerint a termékek több mint 80%-a megbukott a teszteken. A hatóság közleménye szerint a korábbi évek kiemelkedően magas kifogásolási aránya miatt a vizsgálatot két ütemben emelt mintaszámmal folytatják le. Az NKFH felidézte, 2023-ban a termékek 85, 2024-ben 92%-a bukott meg a termékbiztonsági vizsgálatokon, tavaly pedig ez az arány 87% volt, a legnagyobb problémát az áramütés veszély jelenti. A Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint az ellenőrzési tapasztalatok alapján a töltőket érdemes elsősorban szaküzletekben, műszaki áruházban vásárolni. Bár a magyarok egyre többet költenek nyaralásra, egy friss felmérés szerint az utazók csaknem fele még mindig utasbiztosítás nélkül indul útnak. Bár az utazók többségét még nem érte komolyabb probléma az útja során, a járatkésések, a betegségek, a balesetek és a poggyászvesztések gyakori kellemetlenségnek számítanak. A légi utasoknak díjmentes kézi poggyászszállítást, a gyermekek kísérő melletti ingyenes ültetését és egyszerűbb kártérítési eljárást is biztosítanak azok az új szabályok, amelyeket az Európai Parlament fogadott el. Az utasok egy személyes tárgyat, például kisebb táskát vagy hátizsákot külön díj felszámítása nélkül vihetnek fel a fedélzetre. Napos idő valószínű vasárnap, többnyire kevés felhővel, csapadék nélkül. A szél élénk lesz. A hőmérséklet hajnalban 12 és 21, délután 27 és 32 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Welcome.
0: Rádió Dabas.
2: The Radio Show.

0: Rádió Dabas. Radio Show. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
3: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dustwelt autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dustwelt autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
4: Porsche M5, Budapest, Szentlőrinci út 1.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Welcome. Rádió Dabas. The Radio Show.

0: Rádió Dabas. Radio Show. Pontosan éjfél van.
1: Pontosan éjfél van.
2: Lassult a lakásárak emelkedése Magyarországon, USB-töltőket ellenőriz a fogyasztóvédelem. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően hírek.
2: Lassult a lakásárak emelkedése Magyarországon. Éves összevetésben még 14%-os a drágulás, de ez jóval alacsonyabb az évelei 20%-os ütemnél. Negyedéves alapon gyakorlatilag megállt az áremelkedés, mindössze 3,1%-os növekedést mértek. Budapesten továbbra is az 5., az 1., a 12. és a 2. kerület a legdrágább. Az 5. kerületben az átlagos négyzetméterár már meghaladja a 2,2 millió forintot. A fővárosban már minden kerületben legalább 1 millió forintos négyzetméterárral hirdetik a lakásokat. Vidéken Szolnok és Miskolc mutatta a legnagyobb drágulást, míg a Balaton környékén már érezhető a kereslet visszaesése. A szakértők szerint a választások és az Otthonstart program kifutása is hozzájárult a piac lassulásához. Meglepően alacsony inflációs adatok érkeztek az elmúlt néhány hónapban, most pedig az előző havi 1,8% után még tovább lassult az áremelkedés üteme. A statisztikai hivatal most tette közzé a júniusi adatát, eszerint a fogyasztói árak átlagosan 1,7%-kal voltak magasabbak, mint egy éve ilyenkor. Egy hónap alatt pedig májushoz viszonyítva nem változott az átlagos árszint. Az infláció februártól áprilisig a 2-4%-os jegybanki célsáv alsó határa alatt járt. Az élelmiszerek ára átlagosan 2%-kal magasabb, mint tavaly ilyenkor, a szolgáltatásoknál 4%-os volt az áremelkedés. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság idén is fokozottan ellenőrzi az USB-töltőket. Az ellenőrzések első ütemének eredményei szerint a termékek több mint 80%-a megbukott a teszteken. A hatóság közleménye szerint a korábbi évek kiemelkedően magas kifogásolási aránya miatt a vizsgálatot két ütemben emelt mintaszámmal folytatják le. Az NKFH felidézte, 2023-ban a termékek 85, 2024-ben 92%-a bukott meg a termékbiztonsági vizsgálatokon, tavaly pedig ez az arány 87% volt, a legnagyobb problémát az áramütés veszély jelenti. A Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint az ellenőrzési tapasztalatok alapján a töltőket érdemes elsősorban szaküzletekben, műszaki áruházban vásárolni. Bár a magyarok egyre többet költenek nyaralásra, egy friss felmérés szerint az utazók csak nem fele még mindig utasbiztosítás nélkül indul útnak. Bár az utazók többségét még nem érte komolyabb probléma az útja során, a járatkésések, a betegségek, a balesetek és a poggyászvesztések gyakori kellemetlenségnek számítanak. A légi utasoknak díjmentes kézi poggyászszállítást, a gyermekek kísérő melletti ingyenes ültetését és egyszerűbb kártérítési eljárást is biztosítanak azok az új szabályok, amelyeket az Európai Parlament fogadott el. Az utasok egy személyes tárgyat, például kisebb táskát vagy hátizsákot külön díj felszámítása nélkül vihetnek fel a fedélzetre. Napos idő valószínű vasárnap, többnyire kevés felhővel, csapadék nélkül. A szél élénk lesz. A hőmérséklet hajnalban 12 és 21, délután 27 és 32 fok között alakul.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel, félig század

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
4: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
3: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
4: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
3: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a rádió Dabasból tájékozódik.
4: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
5: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a +3670 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
6: 93.4 Rádió Dabas.
5: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 3218-1342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.
7: Sziasztok, itt Diaz
8: és Manta.
7: Ez meg a legújabb dalunk, a Méreg, itt a Rádió Dabason.
9: Hiába

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
2: Lennék az idő, ki megáll.
0: Check it to the max. Please just rewind. Let me check it to the max. Rádió Dabas.

0: Egy dal mindig mást mond.
1: Akárhányszor is hallod.
0: Örökké változatosan.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.
2: No one knows about the things that I've been through with you.

0: Éjjel egy óra van.
1: Éjjel egy óra van.
2: Egyre több a szifiliszes csecsemő. Tovább fejleszthetik a budai fonódó villamos hálózatot. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
0: Nachrichten.
1: Novel.
0: Noticias.
1: Novinky.
0: News.
1: Magyarul és érthetően hírek.
2: Egyre több a szifiliszes csecsemő, írta az Economics. A legfrissebb hivatalos adatok szerint 2025-ben 91 beleszületett szifiliszes esetet jelentettek Magyarországon, 2026. július 6-áig pedig már 81-et igazoltak. A fertőzés tavaly 19 méhen belüli magzati halálozással és 7 újszülött halálozással járt, idén pedig már 18 magzati és 4 újszülött halálozást rögzítettek. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szerint a helyzet azért különösen súlyos, mert a beleszületett szifilisz időben elvégzett szűréssel és antibiotikumos kezeléssel döntő többségében megelőzhető lenne. Még az ősszel elkezdődhet a budai fonódó villamos hálózat második ütemének megvalósítása, közölte a BKK. A fejlesztés révén új villamos kapcsolat jön létre a Szent Gellért tértől a Műegyetem rakparton át a Kopaszigát térségéig. Változás az egyházi és nem állami fenntartók számlaszámainál. A Magyar Államkincstár vármegyei igazgatóságai köznevelési területen, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium, szociális területen, a Szociális és Családügyi Minisztérium új alszámláiról folyósítják a támogatásokat. Az új számlaszámokról készített kimutatás a letölthető dokumentumok között megtekinthető. A számlaszám, illetve a számlaszám tulajdonos változása miatt valamennyi egyházi és nem állami köznevelési, szakképző, szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézmény fenntartónak valamennyi számlájára új felhatalmazó levelet kell benyújtani. Mélységi rekordra süllyedt a rossz hitelek rátája a közép- és kelet-európai bankrendszerekben. Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank Londonban bemutatott éves összesítése szerint, bár az átlagon belül eltérő irányú, egyenetlen folyamatok zajlanak. A magyarországi összkép a bank szerint vegyes, mindenekelőtt az előző kormány időszaka alatti gyenge gazdasági növekedés miatt. Megnyílt az út az uniós alapjövedelemről szóló kezdeményezés előtt. Az Európai Bizottság úgy határozott, hogy nyilvántartásba veszi a feltétel nélküli alapjövedelem uniós bevezetését szorgalmazó európai polgári kezdeményezést. A brüsszeli közlemény szerint a polgári kezdeményezés szervezői úgy vélik, hogy a mesterséges intelligencia és a robotika gyors fejlődésével sürgős uniós fellépésre van szükség az elegendő munkahely biztosítására. Az alapjövedelem mindenkinek tisztességes életet biztosít és segít egy igazságosabb társadalom kialakításában. 5. alkalommal rendezik meg a Nemzetközi Cigánydal napját. Az augusztus 8-ai ingyenes koncertsorozathoz idén 7 ország 11 helyszíne és csaknem 30 előadó kapcsolódik. Az esemény idei fővárosa Budapest lesz. Napos idő valószínű vasárnap, többnyire kevés felhővel, csapadék nélkül. A szél élénk lesz. A hőmérséklet hajnalban 12 és 21, délután 27 és 32 fok között alakul.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában. Just watch me dance.
0: Csak igazi zenékkel. Fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.

0: Lépj be a valódi zene végtelen világába.
1: 93.4 Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.
2: Hey, Fonci!

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
3: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
1: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
3: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
1: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
3: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
1: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
4: 93.4
1: Rádiódabas.
5: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
3: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodoba vasudvar.
5: Minden, ami vas.
6: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620 498 2201. Dablabdabaskukac@gmail.com.
7: Egész nyáron építkezel? Akkor most ideje, hogy ez ne csak a háznak legyen jó, hanem neked is. Wellness hétvége, romantikus vacsora és vásárlási utalvány vár most rád. Vásárolj legalább 50 ezer forint értékben a Vicink Tüzépker Kft-nél október 31-éig, és nyerd meg értékes ajándékaink egyikét. Júliusi ajánlatunk. 15 cm vastag EPS 80 homlokzati hungarocell most mindössze 4190 forint per négyzetméter áron érhető el. És ez még csak egy a sok akció közül. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. Vicink Tüzép. Jó neked!
8: Reklám voltam, viszont hallásra. Nem.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: Éjjel kettő óra van.
1: Éjjel kettő óra van.
2: Csökkent a fejlesztések száma vidéken. Súlyos fogászati problémákkal küzd a magyar felnőttek jelentős része. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News.
0: Magyarul és érthetően
1: hírek.
2: A vidéki településeken emelkedő árak mellett enyhén csökkent a fejlesztések száma az új építésű lakások piacán a második negyed évben. A projektek száma negyedéves alapon 1,7%-kal, a fejlesztés alatt álló lakások száma pedig 4,3%-kal mérsékelt.